0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Exjuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Exjuslágerek.
1: A 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Figyelem, figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
2: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
1: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: Jugoszlovenka. Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt!

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres terek. Ára 10 000

0: euró érdeklődni a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: SMR.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A 107,1 MHz-en.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ébredjen velünk!
4: Ébredjen velünk!
5: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ébredjen velünk a 107,1-en.
3: SMR.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
1: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Megkezdődött a Palicsi Bagolyvár felújítása. A több mint 130 éves műemlék jellegű épület az egykori palicsi olimpiai játékokhoz és Vermes Lajos nevéhez kapcsolódik. Az elmúlt években állapota jelentősen leromlott, most azonban megkezdődött a rekonstrukciója. A 4 hónapon át tartó munkálatok során elsősorban az épület külső része újul meg. A felújításra a tartományi költségvetésből tavaly 55 millió dinárt biztosított. Megkezdődött a Kisboldogasszony napi főbúcsú a Doroszlói Szentkúton a Segítő Szűz Mária kegyhelyen. A délvidéki magyarság egyik legnagyobb és legjelentősebb Mária zarándoklatára idén is számos településről érkeznek hívek, hogy közös imádsággal, szentmisékkel és a kegyhely csendjében való elmélyüléssel ünnepeljenek. Ma reggel 5 órától imádságok, rózsafűzér, keresztút és reggeli dicséret várta a zarándokokat. 9 órakor horvát nyelvű szentmisét mutatnak be, majd 10 órakor kezdődik az ünnepi érseki nagymise, amelyet Santo Gangemi érsek apostoli nuncius vezet. Október 1-től fogadhatja az utasokat az új vasúti megállóhely Újvidéken, a Pirosi út mentén, jelentette ki Zsárko Mityin. Újvidék polgármestere szerint a Szerbia vasúti infrastruktúra a következő 10-15 napban befejezi a megállóhely építését. A korszerű létesítményhez mintegy 150 parkolóhely, kerékpártároló és kerékpárút is tartozik majd. A városvezetés szerint az új megállóhely megnyitása jelentősen tehermentesítheti a Péterváradi vasútállomást, amelyet jelenleg az újvidéki pályaudvar helyett használnak. Ma este elstartolnak a labdarúgó bajnokok ligája küzdelmei. Az új szezont rögtön egy magyar és szerb szempontból is érdekes együttes, az AEK Atén nyitja meg a LASK ellen 18:45-kor. A görög csapatot a szerb tréner Marko Nikolić juttatta be az európai elitbe, a csapatnak pedig két honfitársa Luka Jovic és Mijat Gacinovic is tagja. Mellettük két magyar játékos is erősíti az AEK együttesét, a bomba formában lévő Varga Barnabás és Vitális Milán. A keddi játéknap talán leginkább várt mérkőzése, a Real Madrid és az Inter összecsapása lesz 21 órától. Ami pedig az időjárást illeti, szeptember végéig továbbra is meleg és száraz idő várható, a hőmérséklet a legtöbb helyen 30-35 Celsius fok között alakul, miközben a csapadék mennyisége az átlag alatt marad. A Szerb Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a tartósan száraz és meleg idő miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának és terjedésének kockázata. Az előrejelzések szerint a hőterhelés és a kedvezőtlen időjárás hatásai a hónap közepén enyhülhetnek.
6: Egy óra múlva is
7: csak a legfrissebbek.
6: Friss hírek minden órában.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Reklám következik.
5: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.

0: Minden, ami számít, egy helyen.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A 107,1 MHz-en. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Lajko Anett, stúdió vendégem pedig dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki a beszélgetés után már siet is Doroszlóra, a Kisboldogasszony napi búcsúra. Üdvözlöm nálunk!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Akkor kezdjük a doroszlói búcsúval. Minden évben ellátogat a kegyhelyhez ezen a napon, és hát a mai nap kiemelten jelentős, hiszen felújították a kegyszobrot. Milyenek az első benyomások? Gondolom látta már a szobrot, van ez a felszentelése.
2: Csak tévében láttam a felújított szobrot, úgyhogy ma fogom látni élőben a felújított szobrot először. Minden évben ellátogatok oda, a vajdasági magyar közösségnek az egyik legfontosabb szakrális helye. Örülök annak, hogy sok száz vagy akár több ezer zarándok el szokott látogatni Doroszlóra szeptember 8-án, illetve hát már szeptember 7-én is, és mindig el szoktam azt mondani, hogy a lelki feltöltődés, meg azon túl, hogy ez az összekapaszkodásnak egy fantasztikus helye, azért vallási, turizmusilag legyünk rá nagyon büszkék, mert Medjugorjet, meg magyarországi zarándok helyeket szoktak emlegetni, és hát nekünk is van egy olyan szent helyünk, amelyre igazán büszkék lehetünk, és amely az én megítélésem szerint egyenrangú ezekkel, vagy ugyanabban a rangban van, úgyhogy remélem, hogy még inkább el fog terjedni a híre a határokon túl is.
0: Elterjedt már egyébként az utóbbi években eléggé. Magyarországról is például nagyon sok zarándok érkezik.
2: Verebély atya is, meg Horvát Ákos atya is sokat tett annak érdekében, hogy ez így legyen, és biztos vagyok abban, hogy ma is egy nagyon szép élmény lesz, és hogy nagyon sokan lesznek, és az egy külön rangot ad az eseménynek, hogy az apostoli nuncius, vagy hát a Szent Szék belgrádi nagykövete fogja a nagymisét celebrálni. Azt gondolom, hogy ez is egy olyan tény, amire büszkék lehetünk, és hát ez is a szervezőknek a munkáját dicséri.
0: És hogy átvezessem a következő témára a beszélgetést, kell is a lelki feltöltődés, hiszen nagyon aktív időszak elé néz a Vajdasági Magyar Szövetség. Holnap-holnap után kiírhatják a választásokat Szerbiában, és a legfrissebb tegnap esti posztja alapján a VMS teljesen felkészült a kampányra. Megvan a 250 fős jelölt lista, a program, településekre lebontott eseménytáblázat, plakát, illetve jelmondat. Milyen főbb üzenetekkel és célkitűzésekkel indulnak neki ennek a kampánynak, illetve van-e olyan konkrétum a kampány kapcsán, amit esetleg már ma megosztana a hallgatókkal?
2: Várnék még a konkrétumokkal, mert lesz 6 hét, amikor az embereknek a mindennapjai a kampánytól lesznek hangosak, úgyhogy én még megkímélném néhány napig az embereket ettől, de nekünk politikusoknak, illetve politikai pártoknak fel kell készülnünk erre a megmérettetésre, és én fontosnak tartom, hogy időben elkészültünk mindennel. Az augusztust is végig dolgoztuk, mert már augusztus elején kezdődött el a felkészülés, aztán augusztus végén volt egy újabb tanácsülés. Tegnap 4 óra 10 percen át ülésezett a Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége és tanácsa, hogy mindazok az elemek meglegyenek, amelyek szükségesek egy választási megmérettetéshez. Nem azért tartott sokáig, mert a jelölteken vitatkoztunk, a jelöltek kapcsán volt a legkisebb vita. Egy nagyon sokszínű listánk lesz, 250 főből olyan emberek alkotják, akik a saját területükön bizonyítottak, rengeteg fiatal van a listán, rengeteg egyetemet végzett személy, de olyan a lista, mint a mi közösségünk, tehát van rajta mezőgazdasági termelő is, meg munkanélküli is, meg háziasszony is, meg mindenki van rajta, Horgostól Székelykevéig gyakorlatilag, vagy nem tudom, Doroszlótól, vagy Bezdántól Versecig, vagy bármi mást mondhatnék. A fő üzenete a kampánynak mindenképpen az, hogy nekünk magyaroknak saját magunkkal kell foglalkoznunk olyan értelemben, hogy meg kell teremtenünk annak a lehetőségét, hogy a következő években is a magyarság számára fontos kérdéseket olyan magyar emberek képviselhessék a szerbiai parlamentben, akik számára nincs fontosabb, mint a vajdasági magyar közösségnek az érdeke. Én azt gondolom, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségé lesz az egyetlen magyar lista, úgyhogy én minden vajdasági magyart, aki számára fontos a magyar oktatás, magyar művelődés, tájékoztatás, a mi általunk lakott települések fejlesztési elképzeléseinek a megvalósítása, arra buzdítanék, kérnék már itt a kampány megkezdését megelőzően, hogy támogassa majd a Vajdasági Magyar Szövetségnek a listáját. Minden magyarok által lakott településre el fogunk látogatni a következő hetekben. Én magam is igyekszem majd rengeteg helyre ellátogatni, sok utcafórum lesz, mindegyik rendezvényított lesz. Tehát nagyon örülnék annak, hogyha azok is, akik velünk nem értenek egyet, azok is, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak, eljönnének ezekre a találkozókra, párbeszédet folytatnánk, és kialakítanánk azt, hogy a következő években mely cselekvési terv mentén kell a magyarok ügyében tevékenykedni. Van egy részletes választási programunk, ezt is a következő napokban nyilvánosságra fogjuk hozni, amely a tradicionális elemeken túl minden 21. századi kihívásra megpróbál választ adni.
0: Magának a kampánynak a kidolgozása hogyan zajlik egyébként a párton belül? Ez egy közös munkaeredménye, vagy vannak olyan személyek, akik konkrétan meg vannak bízva azzal, hogy felépítsék ezt a kampányt?
2: Van egy kampánystáb, a kampánystábot a VMS tanácsának az előző ülésén neveztük ki, de nincsenek külső szakértők. Tehát mi saját kútfőből, a saját eszünktől annyi van, amennyi vezérelve próbálunk ezekre a kihívásokra megoldásokat találni. Az könnyíti a dolgunkat, hogy mi kampányon kívül is az emberek között vagyunk, tehát ismerjük a közösségünket, ismerjük a gondokat, tudjuk, hogy mik a feladataink, ezeket megpróbáljuk csokorba gyűjteni, és hát azt kommunikáljuk magunkról, amilyenek vagyunk. Tehát ez a kampány a mi esetünkben nem valami speciális kihívás, nem valami új dolog, ugyanazt csináljuk, amit egész évben évről évre az emberek között beszélgetve, meghallgatva őket, megpróbáljuk megoldani azokat a gondokat, amelyek az ő életüket nehezítik.
0: A Szerb Radikális Párt az Egyesült Szerbia listán indul, amelyet a Szerb Haladó Párt köré tömörülő erők támogatnak. A VMS hogyan foglal állást ebben a kérdésben?
2: Hát ennek mi a legkevésbé sem örülünk, és nem tudjuk támogatni, és semmi köze a Vajdasági Magyar Szövetségnek a Szerb Radikális Párthoz soha nem is volt, és a jövőben sem lesz. Mi önállóan mérettetjük meg magunkat ezen a választáson, tehát mi azzal nem foglalkozunk, hogy ki van a haladó párt listáján, ki van az egyetemisták listáján, ki van az egyik, másik, harmadik, negyedik, ötödik ellenzéki pártnak a listáján. Az egyértelmű, hogy rengeteg lista lesz, egyértelmű, hogy nem egy referendum hangulatban fog zajlani a választás, ahol van az egyesült ellenzék, mint 2000-ben volt, meg van a hatalmi koalíció. A hatalmi koalíció is rengeteg listát fog indítani. Mi pedig ugyanúgy, ahogy mindig önállóan mérettetjük meg magunkat. Úgyhogy én nem szeretnék ezzel foglalkozni, hogy kikinek a listáján van. Tudomásom szerint egyébként a Szerb Haladó Párt listáján az első 140 helyből 2 fogja megilletni a Szerb Radikális Pártot, amennyiben szereznek 140 mandátumot. Ebből az következik, és mondtam én már ebben a műsorban, hogy értem én az ellenzéket, hogy eséllyel próbálnak meg riogatni, próbálják meg a közösséget riogatni, és természetesen semmi nem halványítja le azokat a gaztetteket, sőt háborús bűnöket, amelyeket Vojislav Šešely a 90-es években elkövetett, de most 2026-ot írunk, és szeretném újra megismételni, hogy a mai világban, a mai korszakban Vojislav Šešely egy fogatlan tengeri malac, úgyhogy jelen pillanatban a Vajdasági Magyar Szövetség a szerbiai politikai életben nagyjából háromszor akkora erőt, akkora támogatottságot jelent, illetve birtokol, mint a Szerb Radikális Párt.
0: Párhuzamosan felmerül az MNT választás kérdése is. Hogyan számolnak ezzel, mire lehet számítani, lehetséges-e, hogy átcsúszik esetleg jövő évre?
2: Mi abban vagyunk érdekeltek, és azt szeretnénk, és annak érdekében lobbizunk, hogy a törvényes határidőket betartva kerüljenek kiírásra és megtartásra a nemzeti tanácsi választások. A Magyar Nemzeti Tanácson kívül még 23 másik nemzeti közösség fogja megválasztani nemzeti tanácsát, tehát az év vége előtt erre mindenképpen sort kell keríteni. amennyiben összecsúszik a két kampány, akkor párhuzamosan fogunk két kampányt folytatni, amennyiben egyik a másik után lesz, akkor pedig gyakorlatilag az egyikből rögtön következni fog a másik. Mindkét kampányban arra fogjuk helyezni a hangsúlyt, hogy mi a vajdasági magyar közösségnek az érdeke, és azt szeretném megismételni, amit a Szent István napi palicsi beszédben mondtam, hogy a parlamenti választás mindenképpen fontosabb, mert a Magyar Nemzeti Tanács választásán akármi is lesz, a magyarok fognak győzni. Nagyon fontos, hogy a szerbiai parlamenti választáson is a magyarok győzzenek, a szerbiai parlamenti választáson pedig akkor fognak a magyarok győzni, hogyha lesz magyar frakció a következő választásokat követően is, és a magyar ügyeknek lesz gazdája. A magyar ügyeknek pedig kizárólag akkor lehet a jövőben gazdája, hogy az egyetlen magyar listára, a Vajdasági Magyar Szövetség listájára szavaznak a vajdasági magyar emberek, hiszen sem a haladók, sem az egyetemisták, sem a liberális ellenzék, sem a jobboldali szerb ellenzék a magyar ügyeket nem fogja fölvállalni és sikerrel képviselni, ezt kizárólag magyar párt teheti meg. Ez bizonyította az elmúlt 3 évtized is, Vajdaságban is, meg Kárpátalján is, meg Erdélyben is, Felvidéken is, Drávaszögben is, és mindenhol máshol.
0: Beszéljünk egy kicsit a támogatásról, amely hétfő óta igényelhető, minden szerbiai nagykorú igényelheti a 6000 dináros egyszeri támogatást. A VMS miért tartotta fontosnak, hogy támogassa ezt a kezdeményezést?
2: Azért tartottuk fontosnak, hogy támogassuk ezt a kezdeményezést, mert a szerbiai költségvetésnek a jelenlegi állapota elbírja azt, hogy ilyen jellegű támogatásban részesüljenek az állampolgárok. Itt elsősorban a 6000 dináról szoktunk beszélni, de a nyugdíjasokat, a szociális segélyben részesülőket és egyéb kategóriákat még más támogatások is várják a következő napokban, következő hetekben. Nagyon érdekes volt a parlamenti vitában az a mozzanat, amikor a pénzügyminiszter nemzetközi példákat sorolt föl az elmúlt évekből, ez egy picit így a radar alatt maradt a sajtóban, de ezért is jó parlamenti képviselőnek lenni, mert első kézből lehet értesülni, és ez egy nagyon döntő szempont volt akkor, amikor mi megszavaztuk ezt a javaslatot, mert ugye itt az ellenzék azt próbálja láttatni, hogy a kormány koalíció szavazatokat vásárol idézőjelben, természetesen nem a szószoros értelmében ezzel a támogatással. Aztán kiderült, hogy az elmúlt években is ezek az interneten leellenőrizhető adatok Franciaországban is, Dániában is, Görögországban is a választások megtartásának az évében az ottani kormányok nagyon hasonló támogatásban részesítettek minden állampolgárt. Ezek az Európai Unió tagállamai, a nyugati demokráciának a fellegvárai, úgyhogy szó nincs arról, hogy itt valami balkáni, bizánci, nem tudom én milyen módon a kormánykoalíció szavazatokat vásárol, meg hát az emberek egyébként se hülyék, tehát hogy nem gondolom, hogy bárki azért fog bárkire szavazni, vagy bárki ellen szavazni, mert most kap 6000 dinárt, ennek ellenére azt gondolom, hogy ez a pénz mindenkinek jól fog jönni, és hogyha mindenkinek jár, akkor természetesen mi vajdasági magyarok is, minden vajdasági magyar állampolgár ezt a pénzt vegye el, és fordítsa arra, amire szeretné.
0: Legutóbbi rádiós beszélgetés óta, hát elindult az újabb tanév. Ki örül neki, ki kevésbé. 11-jel több magyar elsős indult iskolába, mint tavaly. Mit üzen ez a statisztika a vajdasági magyar családok jövőképéről és az oktatási hálózat megtartó erejéről?
2: Természetesen az lenne örvendetes, hogyha 2000, 3000 vagy 5000 magyar elsős indulna Vajdaságban, de a realitásokat figyelembe véve én örülök annak, hogy az elmúlt 7-8 évben megállt a fogyás, megállt az elvándorlás. Ez azért is örvendetes, mert azért az elmúlt tanévekben a blokkádoknak köszönhetően olyan helyzet alakult ki, amikor rengeteg szülő elgondolkodott azon, hogy máshova, elsősorban Magyarországra íratja a gyermekét, és ennek ellenére sem az általános iskolai oktatásban, sem a középiskolai oktatásban nem csökkent a magyar diákoknak a száma. Bajsán volt az idei tanévnyitó, ezt az 1300 környéki számot tartja a közösség most már esztendőkre visszamenőleg. És azért is fontos a Vajdasági Magyar Szövetségnek a kormányzati szerepvállalása, mert nem a tegnapi, hanem az azt megelőző VMS tanácsülésen számolt be Jarasz Anikó oktatásügyi államtitkár asszonya az osztálynyitásokról. Ugye ez augusztus végén, szeptember elején mindig egy ilyen horror téma, hogy hol nyílhat osztály és hol nem. És bekövetkezett az, hogy egy megdönthetetlen rekordot állított fel az államtitkár asszony, annak ellenére, hogy a törvényes minimum Szerbiában 15 fő, és annak ellenére, hogy az elmúlt években el tudtuk azt érni, hogy 4-5 fővel is nyíltak magyar osztályok, most elsősorban Nyugat-Bácskában, de nem csak ott. Vannak olyan magyar osztályok, magyar tagozatok, amelyek 2, sőt 1 fővel nyíltak meg. A félreértések elkerülése érdekében szeretném elmondani, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ez pedagógiailag nem feltétlenül indokolt, és azzal is tisztában vagyok, hogy nincs túl sok dicsekvésre adó, okot adó szempont, ami miatt mi nagyon örülhetnénk annak, hogy egy meg két magyar diák jár egy-egy osztályba a szórványban, de a VMS szerepvállásának köszönhetően a törvényes rendelkezések ellenére 1-2 fővel tudunk magyar osztályt nyitni, és ez az egyetlen alternatívája annak, hogy egy-egy kis közösségben az a család kénytelen legyen úgy dönteni, hogy a gyerekét magyar, szerb osztályba írassa a magyar helyet, és elveszítsük azt a gyereket, a közösség elveszítse magyarként azt a gyereket a jövőre vonatkozóan. Úgyhogy ez is egy tétje az előttünk álló választásoknak, hogy a magyar közösségnek lesznek olyan képviselői, akik ezt a jövőben is ki tudják harcolni, mert abban legyünk biztosak, hogy sem a haladó párt, sem az egyetemista mozgalom, sem a liberális szerb ellenzék, sem a jobboldali szerb ellenzék nem fogja azt fontosnak tartani, hogy néhány fővel magyar osztályok nyílhassanak szórványban.
0: Vallási turizmussal kezdtük a beszélgetést, térjünk át Palicsra, megkezdődött ugyanis Palics egyik ikonikus épületének, a Bagolyvárnak a felújítása. Ez az ön egyik szívügye, és a tervek szerint sportmúzeumként éled újjá. A külső felújítás elindulásával párhuzamosan hol tart a tartalom megtöltése, milyen kiállítótérre és gyűjteményre számíthatnak majd az odalátogatók, vannak-e már erre vonatkozó konkrét tervek?
2: Valóban az én szívügyem Szabadkának a műemlékvédelme, Palics régi fényének a visszaállítása, de szerencsére nem csak az én szívügyem, hanem nagyon sok Vajdasági Magyar Szövetségben politizáló embernek a szívügye, meg rengeteg polgártársunknak a szívügye. Éppen ezért örülök annak, hogy lépésről lépésre halad azért ennek a műemlékvédelmi terv halmaznak a megvalósítása, hiszen a víztoronnyal kezdtük néhány évvel ezelőtt, aztán az emlékkútnak az átadására, felújított emlékkútnak a felújítására, átadására is sor került augusztus közepén, most pedig elindult a Bagolyvárnak a felújítása. Mi lokálpatrióták nagyon büszkék vagyunk arra az épületre, meg Vermes Lajosra, mert az első aténi újkori olimpiai játékok előtt 16 évvel Palicson már olimpia volt, és a Bagolyvár volt az első olimpiai falu. Úgy egy épületként, tehát hogy ez az épület azt a célt szolgálta, hogy elszállásolásra kerüljenek a palicsi olimpián résztvevő sportolók annak idején. Ezért ilyen alakú az épület amilyen, és ezért alkalmatlan a mai világban nagyon sok tartalomra. Tehát kérdezik az emberek, hogy miért nem lesz ott kávézó, miért nem lesz ott valami ehhez hasonlát, azért, mert a mai kor tűzvédelmi jogszabályai nem tesznek hasonlót lehetővé, de például egy interaktív sport, olimpiai és Vermes Lajos múzeum megnyitását lehetővé teszik a szabályok, úgyhogy ez lesz a távlati terv. Most első lépésben a következő 4 hónapban az épületnek a külseje fog megújulni, az eredeti állapotba kerül visszahelyezése, mert eredetileg például zsolnai cserepek voltak az épületnek a tetején, aztán ezt valamikor lecserélték valamire, akármire, és most a zsolnai cserepek vissza fognak kerülni az épületre, és a külseje fog megújulni teljes egészében a VMS tartományi szerepvállalásának köszönhetően, következő lépésben pedig majd a belső tartalmak is kialakításra kerülnek, tehát sport, olimpiai és Vermes Lajos múzeum fog ott majd működni.
0: És ha már sport, augusztus végén rengeteg esemény zajlott Vajdaságban, például a Szabadkai Városnap, félmaraton.
2: Amit mindketten is teljesítettünk, ha jól láttam.
0: Hát én csak az 5 kilométert, úgyhogy hát ennyi, nem vállalok be többet. Mindig megfogadom, hogy majd a következő évben, de hát nem jutok el odáig. Hogyan értékeli a saját eredményét?
2: A saját sportolói eredményemet? Ezt én egy ilyen felkészülési versenynek, edzőversenynek szántam, maratonra készülök most is, de mivel 5-ös lett az átlagom, tehát 1.45 fölött egy kicsivel, meg most térek vissza úgy igazán a formába, én ezzel elégedett vagyok minden mellett. Persze messze van az egykori fénykoromtól, de az életkorom is messze van az egykori fénykoromtól, úgyhogy majd lesz ez még jobb is.
0: Nem mehetünk el a Bálint Talk podcast mellett sem. Politikában ritka az, amikor közvetlen és szűrőmentes megnyilvánulást láthatunk. Mennyire tudatos? Mehetünk el a Bálint Talk podcast mellett sem. Politikában ritka az, amikor közvetlen és szűrőmentes megnyilvánulást láthatunk. Mennyire tudatos döntés a részéről, hogy a podcast formátumán keresztül egy sokkal

0: jövőben is.
1: Mikor számíthatnak rá a követői?
0: Hát én úgy láttam a megszólalásokból, kommentekből, hogy van igény az ilyesmire is, meg nem csak rám van igény, hát mások is a Vajdasági Magyar Szövetségből azért az emberi arcukat is megmutatják, mert minden ellentétes híresztelés dacára a politikus is ember, úgyhogy ezt meg kell mutatni.
1: Köszönöm szépen dr. Pásztor Bálintnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének a beszélgetést, és el is engedjük, hiszen Doroszlóra siet.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget is.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Kedves hallgatóink, indulunk.
5: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
4: Micsoda?
5: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Gratulálom.
5: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
4: Szóval maga a fősumár.
5: Tudják, Kis János nagy buli.
4: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
6: Rádiódiszkó.
7: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Szeptember 8-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 37 para, 100 forint 32 dinár 23 para, 1 svájci frank 124 dinár 74 para, 1 angol font 136 dinár 68 para, és egy amerikai dollár 100 dinár 94 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján, és ezek az árfolyamok megtalálhatóak a mai magyar szóban is, melybe már is belelapozunk. Címlapon a parlament feloszlatását javasolta a kormány, a szerb államfő hamarosan kiírhatja az előrehozott választásokat. Igényelhető a 6000 dinár, az állami támogatások mellett december 1-től emelkedhetnek a nyugdíjak is. Mária köszöntésére érkeztek Doroszlóra. És ösztöndíj középiskolásoknak mindez már a címlapon, és természetesen részletesen a lapban, amelyben már is belelapozunk. Délutáni oktatás az erdélyi szórványban. Kockáról kockára negyedik alkalommal találkoztak a társas játékok szerelmesei Péter révén. Eltemették Ratko Mladićot. Egy fa és a körülötte hömpölygő történelem. Ez a hetedik oldalon olvasható. Újabb díjemelés jön, szeptember 12-től változnak a belügyminisztérium által kiállított okmányok és rendszámtáblák előállítási költségei. Nagyszerű, 30 iskola pályázott sikerrel a Hertelendi Bájgy Kreatív Központ e hónap 14-től fogadja a harmadikosokat. 88 ötödikes jelentkezett, MCC szabadkai képzésről van szó. 30 perces órákat kérnek a pedagógusok szakszervezetek. Pedagógus szakszervezetek szerint a hőség veszélyezteti a diákok és a tanárok egészségét. Ami összeköt bennünket, e hónap 30-áig tekinthető meg, Irene Kovács alkotásai a Zentei Városi Kisgalériában. Új testvérvárosi kapcsolatok kialakulóban, kártérítést fizet a tűzijátékot lebonyolító cég, ugye a szabadkai városnapi tűzijátékról van szó. Akkor a zsidó kultúra napja Újvidéken, korszerű edzőterem nyílt Topolyán, szüreti napok Bácskos útfalván, nyárbúcsúztató Kishegyesen, Bartók Béla nyomában, Horgoson az órás villánál. Sport, akkor több mint testvértelepülés képes beszámoló. Szeptember 11-én kiderülhet, mekkora lesz a nyugdíjemelés. És természetesen televíziós részletes. És akkor nézzük, mi van még a panoráma oldalon. Tehenek használják nyáron az Alpok hóágyúit? Igen? Ezt a két fát ültessük el a kertben. Viszonylag gyorsan hatalmas árnyékot adnak. Hát éppen kíváncsi vagyok, hogy mi a javaslat, úgyhogy én itt így nyitva is hagyom a lapot, és majd elolvasom, de itt a melléklet, ez pedig a magvető. Ezért marad el folyamatosan az élelmiszeriparunk az EU-tól, már is a címen. Időjárás előrejelzés őszre, mivel a földművesekre. Emelkedett a kukorica és a búzára, hullámzó árak a gabonapiacon, műtrágya piac, újabb fekete év jöhet? Itt a kérdés. Szárazságadó bevezetésével segítenék a francia gazdákat. Az asszály a boltokba is benyújthatja a számlát. Hamis méz, valódi válság, az EU tétlenségét bírálják a méhészek. Amerika a saját gazdáit választja. Kiürülnek az istálók. Asszály sújtja Európát, pénzt kérnek a gazdák, és csevegés a kertben, a mai magvetőben. Jó olvasást kívánok, na meg jó rádiózást!

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A szabadkai funéró temetkezési magánvállalat tájékoztatója kedden szeptember 8-án. 77 esztendős korában meghalt Marián Matković, györgyéni lakos. Temetésem a 13 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. 32 esztendős korában meghalt Dragana Panić, Szabadka, Kocsis utcai lakos. Temetésem a 15 óra 30 perckor lesz a Séterdei pravoszláv temető Rádics kápolnájából. A funéró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyurgya út 2. Telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Megkezdődött a Palicsi Bagolyvár felújítása. A több mint 130 éves műemlék jellegű épület az egykori palicsi olimpiai játékokhoz és Vermes Lajos nevéhez kapcsolódik. Az elmúlt években állapota jelentősen leromlott, most azonban megkezdődött a rekonstrukciója. A 4 hónapon át tartó munkálatok során elsősorban az épület külső része újul meg. A felújításra a tartományi költségvetésből tavaly 55 millió dinárt biztosított. Megkezdődött a Kisboldogasszony napi főbúcsú a Doroszlói Szent Kóton a segítő Szűz Mária kegyhelyen. A délvidéki magyarság egyik legnagyobb és legjelentősebb Mária zarándoklatára idén is számos településről érkeznek hívek, hogy közös imádsággal, szentmisékkel és a kegyhely csendjében való elmélyüléssel ünnepeljenek. Ma reggel 5 órától imádságok, rózsafűzér, keresztút és reggeli dicséret várta a zarándokokat. 9 órakor horvát nyelvű szentmisét mutatnak be, majd 10 órakor kezdődik az ünnepi érseki nagymise, amelyet Santo Gangemi érsek apostoli nuncius vezet. Október 1-től fogadhatja az utasokat az új vasúti megállóhely Újvidéken, a Pirosi út mentén, jelentette ki Zsárko Mityin. Újvidék polgármestere szerint a Szerbia vasúti infrastruktúra a következő 10-15 napban befejezi a megállóhely építését. A korszerű létesítményhez mintegy 150 parkolóhely, kerékpártároló és kerékpárút is tartozik majd. A városvezetés szerint az új megállóhely megnyitása jelentősen tehermentesítheti a Pétervárady vasútállomást, amelyet jelenleg az újvidéki pályaudvar helyett használnak. Ma este elstartolnak a labdarúgó bajnokok ligája küzdelmei. Az új szezont rögtön egy magyar és szerb szempontból is érdekes együttes, az AEK Atén nyitja meg a LASK ellen 18:45-kor. A görög csapatot a szerb tréner Marko Nikolić juttatta be az európai elitbe, a csapatnak pedig két honfitársa Luka Jovic és Mijat Gacinovic is tagja. Mellettük két magyar játékos is erősíti az AEK együttesét, a bomba formában lévő Varga Barnabás és Vitális Milán. A keddi játéknap talán leginkább várt mérkőzése, a Real Madrid és az Inter összecsapása lesz 21 órától. Ami pedig az időjárást illeti, szeptember végéig továbbra is meleg és száraz idő várható, a hőmérséklet a legtöbb helyen 30-35 Celsius fok között alakul, miközben a csapadék mennyisége az átlag alatt marad. A Szerb Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a tartósan száraz és meleg idő miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának és terjedésének kockázata. Az előrejelzések szerint a hőterhelés és a kedvezőtlen időjárás hatásai a hónap közepén enyhülhetnek.
6: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi
0: a legjobb retro zenék társaságában.
7: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: A nap minden reggel fel kell. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.

Mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak szeptember 8-án, amikor is Adrien névnapja van, és 600 éve kisasszony vagy kisboldogasszony napját üljük, az egyház Szűz Mária születésnapját ünnepli ilyenkor. Fecske hajtó kisasszony vagy fecske űző boldogasszony napjának is hívják, mivel ilyenkor kezdenek gyülekezni a fecskék és a költöző madarak, mielőtt melegebb éghajlat felé indulnának. Dologtiltó nap, főleg a fonás volt tilos annak idején, ezért sokfelé ilyenkor búcsút tartanak. Mostanáig kellett összeszedni tavaszig is elálló tyúktojásokat, és most kell a Mihály napig elvetendő gabonát megszentelni. A vetésre szánt diót is ilyenkor szentelik. A mai nap virága a hunyor, aminek a gyökere gyógyító erejű. Na de térjünk vissza kisasszony, kisboldogasszony napjára, ugyanis jelen pillanatban a doroszlói búcsón vesznek részt nagyon sokan, hiszen most 9 órakor vette kezdetét a horvát nyelvű Szent Mise, majd 10 órától kezdődik az ünnepi érseki nagymise, amelyet Szent Ogán Jamie érsek apostoli nuncius vezet majd, tehát sokan ott vannak a doroszlói szentkóti főbúcsún, aki még szeretne elmenni, az még megteheti, részt vehet az ünnepi nagymisén például. Egyébként a műsor folytatásában is foglalkozunk kisboldogasszony napjával, mert hogy tegnap volt az előestéje, a vajdasági hívek és zarándokok megkezdték már a lelki készületet és a zarándoklatot a Szentkúthoz. Erről hallhatnak majd összefoglalót, valamint kínai beruházás révén Szerbia belépett a humanoid robotok gyártásába. Ezzel a témával is foglalkozunk, tartsanak velünk!

0: A Doroszló Szentkút idén is zarándokok sokaságát várta, fogadta Kisboldogasszony ünnepe alkalmából. Szeptember 7-én Kisboldogasszony ünnepének előestéjén a legáldozatosabb vállalást egyértelműen a gyalogosan érkező hívek teszik. Mohorról, Bácskertesről, Kupuszináról is érkeznek ilyen zarándokcsoportok, élükön a kereszttel imádkozva levonulnak a doroszlói Szűz Máriához, a kúthoz, így köszöntik az ünnepet. A helyszínről kolléganőnk Lenner Tíme a tudósít.
1: A moholi Nagy Terézia Magdi gyalogos zarándokot kérdezem. Évente gyalogolnak a doroszlói búcsúba, és milyen megélés ez, milyen az út?
2: Hát igen, évente már 93 óta folyamatosan. Egy-két év volt, ami kimaradt, egyszer első véget, máskor meg a Covid véget. A többi minden évben jövünk, és általában az a 20 páran, és gyalog. Van egy traktor, ami kísér bennünket, a holmiainkat. Hát itt mindenki tele, nem is tudom megmondani, mert aki nem bír eljönni másik évbe, az annak nagyon nehéz otthon maradni. Tehát lelkiekben ez nagyon-nagyon jelent nekünk. Úgyhogy mi nem is tudjuk leírni, hogy milyen öröm ez, mikor ide érünk.
1: És az út során imádkoznak, énekelnek, vannak-e már, most már sokadik éve gyalogol, vannak-e kritikus pontok?
2: Hát igen, imádkozunk is, énekelünk is, barátkozunk is, viccelődünk is, tehát nem egy csak imából meg énekből szóló zarándoklat ez, igen, hanem egy kicsit közösségformáló is. Hát a nehézségek persze vannak. Vannak hólyagok, vannak lábfájások, derékfájások, minden. Sőt, vannak szakaszok, ahol muszáj felülnünk a kocsira, és az még százszor rosszabb, mintha gyalogol az ember, mert annyira ráz a kocsi, hogy nem is tudjuk azt elmondani, hogy mennyivel nehezebb, mint hogyha bírunk gyalogolni. A 80%-át persze gyalogoljuk.
1: A Szentkúti búcsún sor került egy egészségügyi tanfolyamra is. A Zombori Egészségház és az Eszéki Mentőszolgálat közös IPA projektjének részeként a doroszlói, valamint a Sztapári Egészségház munkatársai, illetve a környékbeli tűzoltóság és a különböző helyi intézmények, egyesületek tagjai a projekt keretén belül a falvak számára biztosított defibrillátorok használatát sajátították el. Mészáros Lászlót, a doroszlói Petőfi Sándor általános iskola munkatársát kérdezem, mennyire találta hasznosnak ezt a képzést?
3: Nagyon hasznosnak találtam, örülök, hogy volt egy ilyen lehetőség, ahol meg tudtunk ismerkedni ezzel az életmentő módszerrel. Reméljük, hogy soha nem lesz rá szükség, de az ember sose tudhatja, úgyhogy mindenképpen pozitívnak tartom a rendezvényt.
1: Ugye emberek között dolgozik, általános iskolában, itt vagyunk a faluban, bármikor szükség lehet. Ugye tűzoltók is részt vettek, tűzoltótestületi tagok ezen a képzésen. Volt-e már esetleg példa arra, hogy ilyen életveszélyes helyzetben próbált segíteni embertársám?
3: Igen, sajnos az iskolánkban megesett néhány évvel ezelőtt, talán 5, nem emlékszem pontosan, amikor az egyik viszonylag fiatal kolléganő utólag, mint ahogy kiderült, agyvérzés kapott, minden esetre összeesett a folyosón, és rajtunk múlott, hogy az első segélyt nyújtsuk, persze a mentőszolgálat telefonos segítségével, illetve gyors kiérkezésének hála. A kolléganő legalábbis egy darabig életben maradt, de aztán sajnos az agyvérzése olyan súlyos volt, hogy később elhunyt. De hogyha ez a rövid kis tanfolyam után történt volna az eset, mindenképpen sokkal magabiztosabban és talán sikeresebben is végre tudtuk volna hajtani az első segélyt abban az esetben.
1: Pekter Miklós őrszállásról érkezett, zarándok. Milyen megélést jelent az ön számára évről évre eljönni a Kisboldogasszony napi búcsúba?
4: Nem is csak, hogy a Kisboldogasszony, minden katolikus ünnep nekünk élmény, főleg olyanoknak, akik zarándokolni szokunk, pláne Mária zarándokra, azért, mert hát még Medjugorjeba is 2-3 éve megyünk, és hát az ember úgy van vele, hogyha nincs messzi Medjugorje, meg el tudunk menni Medjugorjeba, akkor valahogy a lelkünknek nem tudjuk megengedni azt, hogy ilyen közel van Mária kegyhely, és hogy ne menjünk el. Tehát Doroszlóra nem tudom megmondani mióta, de minden évben zarándokolunk. Sajnos nem gyalog úgy, ahogy kellene az igazi zarándokot csinálni, hogy hát az embernek a szíve vagy a vágya meglegyen, mert az egy kicsit messzi vagyunk. Ugye én Őrszálláson vagyok, az kb. 50 kilométer, és hát de mindig itt vagyunk.
1: Az előesti szentmisét főtisztelendő Horváth Zoltán, protonotárius kanonok, Budapest Terézvárosi plébános vezette.
5: Életemben először járok Doroszlón. A kegyhelyi igazgatót, Ákos atyát már régóta, kispapkora óta ismerem. Ő ugye Esztergomban tanult, és sokat járt Budapesten, így a mi plébániánkon is gyakorlaton még kispapként, és innen jött a kapcsolat, amiért meghívott ide, de egész biztos, hogy tudja azt, hogy a határon túli magyarok és a magyar kegyhelyek, amelyek mindig is összetartották az itt élő embereket, miért olyan fontos számomra. Az én családom a Felvidékről származik. Tehát az édesapám Felvidéken született, és egészen addig, ameddig el nem kellett hagynia a hazáját, addig ott élt az egész családjával. Aztán Budapesten ismerte meg az édesanyámat, és aztán születtem én. Tehát én már azért Budapesten születtem, de hogy ez mit jelentett, azért arra szívesen visszaemlékezem, amikor elmesélte, hogy az ő édesanyja 4 fiú volt, és a férje mindenki a katonaságban volt a II. Világháborúban, de minden nap elment a templomba imádkozni, hogy a férjét és a fiait visszakapja. És aztán hálából állított egy nagyon szép Mária szobrot ebbe a templomba, ott a Felvidéken, és egyszer jártam ebben a templomban, amelynek a szobor hátulján megtaláltam a feliratot, hogy ezt a nagymamám állította. Hát ez egész biztos, hogy egy olyan belső kapcsolat a határon túli magyarokkal, de a szűzanyával is, akit nagyon-nagyon szeretek, és amiért nagyon-nagyon szívesen vagyok itt ezen a mai ünnepen, illetve az ünnepnek az előestéjén, hogy a Szentmisét körmenetet az ide érkező zarándokokkal együtt ünnepeljem. Egy olyan helyen, ahol pontosan tudom, hogy Magyarország mennyire segíti ezeket a szent helyeket, templomokat, és mennyi mindent köszönhetnek a Magyarországnak. És amikor otthon bármilyen határon túli célra, bármilyen adományt vagy gyűjtést kellett szervezni, én igyekeztem, mint határon túli származású, ebben élen járni, és idefelé jövet is nagy örömmel láttam a templomokat, és hát legfőképpen itt a doroszlói gyönyörű egy templomot, ahol ma este a szentmise lesz.
1: Az előesti szentmisét követően gyertyás körmenet és örvendetes rózsafűzél zajlott. A kegy templomban szentségivádás volt, majd virasztó zsolozsma következett, éjfélkor pedig világosság rózsafűzért imádkoztak. Templomban szentségivádás volt, majd virasztó zsolozsma következett, éjfélkor pedig világosság rózsafűzért imádkoztak.

0: ajánló következik.
1: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18.

0: 18-án 18 órától a Juhász Zenekar, szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: A folytatásban robotok érkeznek. Kínai beruházás révén Szerbia belépett a humanoid robotok gyártásába. A kínai mintvállalat Sabacon nyitotta meg az ország, és egyben a régió első humanoid robot gyárát. Marko Csadez, a szerbiai gazdasági kamara elnöke szerint a robotok nem elsősorban az emberi munkaerőt váltják majd ki, hanem ott jelenthetnek megoldást, ahol már most is munkaerőhiánnyal küzdenek a vállalatok. A beruházás emellett jelentősen növelheti a szerb gazdaság termelékenységét is. A gyárban humanoid, illetve négylábú robotokat gyártanak majd, és a tervek szerint több mint 200 embernek adnak munkát. Rafek Violetta összeállítása.
1: Nem egyszerűen egy újabb üzem nyílt meg Sabacon. Szerbia egy olyan iparágba lépett be, amely valójában még csak most van születőben. Ezt Marko Csadez, a szerbiai gazdasági kamara elnöke mondta a szerb köztelevízió reggeli műsorában a mint kínai vállalat új beruházása kapcsán. Nem egyszerűen egy újabb gyárról van szó. Egy olyan iparágba léptünk be, amely gyakorlatilag most születik, és ezt fontos megértenünk. Az időzítés kulcsfontosságú. A humanoid robotika, mint iparág, ma nagyjából ott tart, ahol a mobiltelefonok tartottak 2007-ben, vagy az elektromos autók mintegy 10 évvel ezelőtt. A technológia működőképesnek bizonyult. Most készülnek a nagyüzemi gyártásra, valamint a világ minden táján történő alkalmazására és bevezetésére. Csadez szerint a humanoid robotika következő fontos lépése a tömegtermelés és a széleskörű alkalmazás lesz. Éppen ezért nem mindegy, hogy mely országok vesznek részt már most a technológia fejlesztésében és gyártásában. A szerbiai üzem a tervek szerint évente több ezer robot előállítására is képes lehet. A kamara elnöke szerint Európában jelenleg kevés olyan gyártókapacitás működik, amely hasonló léptékben foglalkozik humanoid robotok gyártásával. Amint beruházás jelentőségét az is növeli, hogy a vállalat már korábban is jelen volt Szerbiában. Csadez szerint a mostani fejlesztéshez hozzájárult a cég korábbi tapasztalata, a szerb mérnökökkel és beszállítókkal kialakított együttműködés, valamint a kínai és szerb gazdasági kapcsolatok fejlődése. A gyárban nem csak humanoid robotokat, hanem négylábú robotokat is készítenek majd. A technológiai fejlődéshez pedig szerb szakemberek is hozzájárulhatnak. Csadez szerint az ország az elmúlt években olyan mérnöki és informatikai tudásbázist épített ki, amely a robotika fejlődésében is hasznosítható. Példaként egy olyan szerb vállalatot említett, amely emberek háromdimenziós mozgásának rögzítésével és digitális feldolgozásával foglalkozik. Az ilyen technológiák mellett a szerb játékiparban felhalmozott tudás is alkalmazható lehet a robotok fejlesztésében és betanításában. A humanoid robotok egyik legfontosabb előnye Csadez szerint az, hogy a jelenlegi gyárakat és munkakörnyezetet alapvetően az emberi munkavégzéshez alakították ki. Ezért nem kell teljesen átépíteni a meglévő üzemeket ahhoz, hogy robotokat lehessen alkalmazni. A robotok elsősorban a nehéz, piszkos és monoton munkafolyamatokban jelenhetnek meg, különösen ott, ahol már most sincs elegendő dolgozó. A robotok nem azt a munkaerőt váltják ki, amelyik rendelkezésre áll, hanem azt, amelyik hiányzik. Ma éppen azzal a problémával szembesülünk a vállalatoknál, hogy nincs elegendő ember a nehéz, piszkos és monoton munkák elvégzésére. Ilyen munkaerőt egyszerűen már nem lehet találni a piacon, és ez nem csak Szerbiára, hanem egész Európára igaz. A humanoid robotokat ezért most olyan nehéz feladatokra lehet bevetni, mint a nagy súlyok emelése, a válogatás, az összeszerelés és hasonló munkafolyamatok.
2: A
1: szerbiai gazdasági kamara elnöke szerint a robotizáció nem csak a munkaerőhiány kezelésében segíthet, hanem a termelékenységet is jelentősen javíthatja. A becslések szerint a humanoid robotok alkalmazásával egyes ágazatokban 35, de akár 60-70%-kal is nőhet a termelékenység. Ez Szerbia számára különösen fontos, hiszen a gazdaság egyik régi kihívása, hogy hogyan lehet ugyanannyi idő alatt többet és jobb minőségben előállítani. A humanoid robotok piaca közben gyors ütemben bővül. Csadez szerint 2026 első felében világszerte mintegy 19-22 ezer humanoid robotot szállítottak le, ami többszöröse a korábbi időszakoknak. A MINT technológia partnere, az Agibot, pedig a világpiac egyik legjelentősebb szereplője. A kamara elnöke a Morgan Stanley előrejelzését is idézte, amely szerint a humanoid robotok piaca 2040-re akár az 5000 milliárd dolláros értéket is elérheti. Ez nagyságrendileg a jelenlegi német gazdaság teljesítményéhez mérhető. Csáder szerint ezért Szerbiának kifejezetten érdeke, hogy az iparág fejlődésének korai szakaszában kapcsolódjon be a folyamatba. A beruházás ugyanakkor egy szélesebb gazdasági átalakulás része is lehet. A kamara elnöke szerint Szerbia fokozatosan távolodik a kizárólag olcsó és nagy létszámú munkaerőre épülő termeléstől, és egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű termékek és technológiák felé mozdul el. Ezt mutatja az informatikai szektor fejlődése, de az is, hogy egyre összetettebb termékeket gyártanak az országban működő külföldi és szerb vállalatok. Csáder szerint ma már olyan hazai cégek is vannak, amelyek a korábbi, hagyományos tevékenységük mellett ipari robotok és robotkarok gyártásában kezdenek kínai partnerekkel együttműködni. A gazdasági kamara elnöke úgy értékelt, a Shabazi humanoid robot gyár ezért nem pusztán egy új beruházás, hanem annak a jele, hogy Szerbia egy teljesen új és várhatóan hatalmas értéket képviselő iparág kialakulásának kezdetén próbál meg jelen lenni.

Közérdekű információ következik, mégpedig karbantartási munkálatok miatt a mai nap is számíthatunk áramszünetre. Szikics, Mérges és Szabadka az érintett. Szikicsen a Titómarsal utca páratlan oldalán nincs áram 12 óra 30 percig Mérgesen. A Lajos úton, a Hosszú soron, a Báscsár úton, Csikéria területén, Rákics végen, Csikéria utcában, megy Rozika Vukovics, Pestcsara és Nikola Tesla utcában 13 óráig nincs áram Szabadkán. Az Ady Endre, a Kosztolányi Dezső, az Alexa Dundic, a Frederik Chopin, az Első Felkelés utca, a Bózás Sárcsevics, a Nyegos utca, a Deszánka Maximovics és Josip Eugén Tomics utcában, a Mári köriben, a Gyorgyanatosevics, Ráde Koncsár, Szlavónia, a Bitola, Olás Sándor, Albert Einstein és Pergellért utca, valamint a Jáksity utca az érintett, Fehér Templom utcában, Kizúr Istvánban, Ady Endre, Száva Kovácsevics, Kis Ferenc, Bánia és a Szegedi úton, valamint a Petrinye utcában 11 és 13 óra között nem lesz áram.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.
5: A Szabadkai, Szabadkai.
1: Magyar Rádióban. Most szóljanak!
6: A 90-es évek magyar slágerei.
5: Itt, a 107,1-en.
1: És a világhálón.
5: SM.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Szeptember 8-a a katolikus egyházban Szűz Mária születésének ünnepe, Kisboldogasszony napja. A jeles naphoz számos magyar népi hagyomány és időjárási megfigyelés is kapcsolódik. Kisboldogasszony napja egyben az ősz közeledésének egyik fontos jelzője. A néphagyomány szerint ekkoriban gyülekeznek a költöző madarak, köztük a fecskék is, mielőtt útnak indulnak a melegebb tájak felé. A naphoz munkatilalom is kapcsolódott. Sok helyen dologtiltó napnak tartották, különösen bizonyos asszonyi munkákat, például a fonást nem végezték ezen a napon. A vallási ünnephez kapcsolódóan számos településen búcsút is tartottak, amikor a környékbeliek együtt ünnepeltek és templomba zarándokoltak. Régi hagyomány szerint Kisboldogasszony hajnalán érdemes volt kimenni a szabadba és megvárni a nap felkeltét. A néphit úgy tartotta, hogy aki ekkor figyeli a felkelő napot, különleges fényjelenséget láthat, sőt egyes helyeken úgy hitték, hogy Mária alakja is megjelenhet a napfényében. Kisboldogasszony napi szentmisét tartanak Doroszlón, az ünnepi érseki nagymise 10 órakor kezdődött a segítő Szűz Mária egyházmegyei kegyhelyen. A délvidéki magyarság egyik legnagyobb és legjelentősebb Mária zarándoklatára idén is számos településről érkeztek hívek, hogy közös imádsággal, szentmisékkel és a kegyhely csendjében való elmélyüléssel ünnepeljenek. Kisboldogasszony ünnepén már a hajnali órákban megkezdődött az imádság a doroszlói Szentkúton. Reggel 5 órától imádságok, rózsafűzér, keresztút és reggeli dicséret várta a zarándokokat. 9 órakor horvát nyelvű szentmisét mutattak be, 10 órakor pedig elkezdődött az ünnepi érseki nagymise, amelyet Santo Gangemi érsek apostoli nuncius vezet. A misét a Pannon Televízió élőben közvetíti, továbbá honlapunkon a pannonrtv.com-on és Facebook oldalunkon is követhetik az eseményeket. A főünnepet követően kegyszobor áldó körmenetet tartanak, amely a Kisboldogasszony napi búcsú egyik kiemelkedő mozzanata. Idén ennek kiemelt jelentősége van, hiszen felújították a Szentkút előtt álló Mária szobrot. A megszépült szobor ismét méltó módon fogadja mindazokat, akik imádsággal, hittel és szeretettel érkeznek a kegyhelyhez. A szerb kormány rendkívüli ülésén a parlament feloszlatását és előrehozott köztársasági parlamenti választások kiírását javasolta Gyúró Macut miniszterelnök. Macut szerint a választások nem az állam gyengességének, hanem a demokratikus Szerbia erejének bizonyítékai. A kormányfő azt javasolta, hogy a kabinet az alkotmánnyal összhangban forduljon Alekszandar Vučić köztársasági elnökhöz a parlament feloszlatása és a választások kiírása érdekében. Macut szerint a választás lehetősége adhat az intézmények megerősítésére és a társadalmi feszültségek csökkentésére. Úgy fogalmazott, el kell utasítani a kirekesztés politikáját, a politikai küzdelmet pedig vissza kell vinni az utcáról az intézményekbe.
2: Sport.
3: Idegenben győzött, továbbra is veretlen a TSC. A szerb másodosztály 7. fordulójában a topolyai labdarúgó csapat a belgrádi Vozsdovac vendégeként lépett pályára. A találkozón nem volt gólhiány, 5 találat született, ebből 2-t a hazaiak, 3-at a vendégek szereztek. Nemanja Nikolić már az első percekben betalált a belgrádiak hálójába, az első félidőben Sasa Jovanović növelte a topolyaiak előnyét, a második játékrész 59. percében pedig Todorovski góljával már 3 góllal vezetett a TSC. Ennek ellenére a meccs izgalmassá vált, mivel Madi a 70., Svetličić pedig a 76. percben gólt szerzett. Végül nem sikerült egyenlíteniük a hazaiaknak, a 2-3-as végeredménnyel a TSC már 4 győzelmet aratott, és 3 döntetlent játszott, vagyis folytatódott a topolyaiak veretlenségi sorozata.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, túlnyomóan napos és meleg időre számíthatunk, Vajdaságban a nappali csúcshőmérséklet 32 fok lesz.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi házhoz visszük a híreket.
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Reklámot hallottak.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

Szeptember 8-a van, és kisasszony napja, fecskék az égen, vetőmag a harmadban, tartják a régiek. A régi magyar kalendáriumban ez a nap kisasszony vagy kisboldogasszony napja, Szűz Mária születésének ünnepe. A magyar néprajz szerint a középkorban még vigíliája és nyolcada is volt. Magyarországon pedig több mint 200 templom viselte kisasszony titulusát. Szeptember 8 ezért nem csak vallási ünnep, hanem fontos búcsúnap is, a paraszti gazdasági év egyik nevezetes őszi fordulópontja lett. A kertészeti kalendáriumban pedig különösen gazdag napnövények születéséről szóló legendák, harmatra kitett vetőmag, fecskék indulása, dióverés, őszivetés és időjóslás találkozik benne. A legenda szerint ezen az éjszakán még a növények is megszülettek. A hunyorral azonban ma óvatosabban bánunk. A hunyorfajok valóban régi gyógynövényi hírnévvel rendelkeznek, de ez nem jelenti azt, hogy házi felhasználásra alkalmasak lennének. Több hunyorfaj mérgező vegyületeket tartalmaz, ezért gyökerüket vagy más részüket ne használjuk otthoni gyógyításra. Fecskehajtó kisasszonynak is nevezik, mivel szeptember elején már egyre látványosabban gyülekeznek a vándormadarak. Kisasszony napját sokfelé így fecskehajtó kisasszonynak nevezik. Az eredeti szereplő megfigyelést a mai madártani adatok szépen alátámasztják. December, illetve szeptember 8-án még nem tűnik el azért minden fecske. Ilyenkor csak gyülekeznek, ha tehát kisasszony napján még fecskét látunk, nincs baj a régi regula szerint. A vetőmagot egyébként előző este kivitték, hogy harmatra találjon. A mag ugye ilyenkor szépen termőjövőt jósol, és kisasszony valóban vetőnap volt, és a kiskertbe, hogy mi kerül most a földbe, hát ez bizony szerintem a mai napon már annyira nem jellemző pont az időjárás miatt, egyébként pedig kellemes időben van részünk, az elkövetkező időszakban is 30 fok körüli értékeket mérhetünk, de már csak két napig tart a szeptemberi nyár, mondják az előrejelzésben, csapadék nem valószínű, bár egyébként azért találkozunk elég sötét felhőkkel az égen a mai nap folyamán. Úgyhogy érdekesen alakulhat a mai időjárás is. Egyébként e napnak a teljes ellentéte várható majd a következő hetekben, mondja a népi regula. Szerintem töltődjünk fel a mai napon is, minél több időt töltsünk a friss levegőn, de azért a bőrünk védelméről se feledkezzünk meg. Mindenki vigyázzon magára, nagyon szép napot!

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk.
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy
3: Rádió Diszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a
1: 024-222-638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

Az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint 24 és 27 fok között alakul jelen pillanatban a hőmérséklet. 30 fok fölé is emelkedhet, és rendkívül megerősödik a hőhullám. Helyenként a 35 fokot is eléri majd a hőmérséklet, amit a sok napsütés miatt hőérzetben ennél is lényegesen magasabbnak fogunk érezni. A légkör minden szintjén robbanásszerűen zajlik a melegedés, aminek különösen erős melegfront jellegű következményei lesznek. Kifejezetten számítani kell hőegyensúlyi zavarok kialakulására, ami már rendkívül szokatlan a szeptember közepi időjárásban. Nagyon erős terhelés alatt van pár napok, már napok óta a frontérzékenyek szervezete, és ez most tovább fokozódik, igen sok lesz a fejfájásos migrénes panasz, folytatólagosan erős terhelés alatt áll a keringési rendszerünk, sok lesz a szívelégtelenség, a légzési problémák, mellkasi diszkomfortok, leeső vérnyomásértékek, igen erős fáradékonyság kialakulására számíthatunk, ismét jelentősen romlik az alvás minőségünk, folyamatosan erősödnek a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok, ízületi és emésztőszervi panaszok, jelentősen romlik a frissen ütöttek állapota, úgyhogy nagyon oda kell figyelni magunkra. Szerdán további romlásra számíthatunk, egyéb frontális terhelő hatások is meg fognak jelenni. Ez az oka, hogy az időjárás érzékenység egyre több embert érint, és gyakran súlyosak a következmények, mint például a fejfájás, vérnyomás, ingadozás, emésztőszervi és alvászavarok, szédülés és fáradékonyság. Mindenki pihenjen sokat, vigyázzunk magunkra, és figyeljünk oda egymásra.

A műsor folytatásában hamarosan ismét hírösszefoglalót hallhatnak, majd a következő órában foglalkozunk egy kicsit a mosolyunkkal, pontosabban a fogszabályzásról lesz majd szó. Tartsanak velünk!

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
2: kultúra,
3: egészséges életmód,
2: közélet,
4: sport.
5: A 107,1 MHz-en,
6: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
7: Sikerült az elmúlt héten vennem egy pár lakcipőt.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. A szerb kormány rendkívüli ülésén a parlament feloszlatását és előrehozott köztársasági parlamenti választások kiírását javasolt a Gyúró Macut miniszterelnök. Macut szerint a választások nem az állam gyengeségének, hanem a demokratikus Szerbia erejének bizonyítékai. A kormányfő azt javasolta, hogy a kabinet az alkotmánnyal összhangban forduljon Alekszandar Vučić köztársasági elnökhöz a parlament feloszlatása és a választások kiírása érdekében. Macut szerint a választás lehetőséget adhat az intézmények megerősítésére és a társadalmi feszültségek csökkentésére. Úgy fogalmazott, el kell utasítani a kirekesztés politikáját, a politikai küzdelmet pedig vissza kell vinni az utcáról az intézményekbe. Megjelent a Magyar Nemzeti Tanács honosítási pályázatának eredménye. A 2026. április 9-e és július 9-e között meghirdetett pályázati felhívásra összesen 34 kérelem érkezett, amelyek mindegyike pozitív elbírálásban részesült. A 2024 és 2029 közötti időszakra vonatkozó köz- és felsőoktatás fejlesztési stratégiában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Tanács visszatéríti a külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett középiskolai bizonyítványok, főiskolai és egyetemi oklevelek, valamint posztgraduális tudományos fokozatok szerbiai honosításának, illetve elismerésének költségeit. A pályázók az elbírálás eredményéről elektronikus értesítést kapnak, ezt követően pedig támogatási szerződést kötnek a Magyar Nemzeti Tanáccsal. A kedvezményezettek teljes listája az MNT oldalán, az mnt.org.rs címen érhető el. A program Magyarország kormánya társadalmi kapcsolatok és kultúráért felelős minisztériumának támogatásával valósult meg. Megkezdődött a Palicsi Bagolyvár felújítása. A több mint 130 éves műemléki jelentőségű épület az egykori Palicsi olimpiai játékokhoz és Vermes Lajos nevéhez kapcsolódik. Az elmúlt években állapota jelentősen leromlott, most azonban megkezdődött a rekonstrukciója. A 4 hónapon át tartó munkálatok során elsősorban az épület külső része újul meg. A felújításra a tartományi költségvetésből tavaly 55 millió dinárt biztosítottak. A szerzési eljárást követően a munkálatokat a Szabadkai Jumol Kft. Végzi, a szerződés értéke áfa nélkül mintegy 43,6 millió dinár. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte Orbán Anita magyar külügyminiszter hétfői Facebook bejegyzésében. A politikus hozzátette, az elmúlt 48 órában háromszor egyeztetett az ungvári főkonzullal, mivel az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Orbán Anita emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és azóta konkrét ukrán vállalásokat értek el. Ukrajna vállalta, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzelfogható eredmény már megszületett, hiszen az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-től megőrzik a kislétszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják állami finanszírozásukat, írta. Magyar kezdeményezésre az Európai Unió is rögzítette, hogy Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, közölte a külügyminiszter hozzátéve, most a végrehajtáson van a sor, ezen dolgozik mindkét oldal.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, túlnyomóan napos és meleg időre számíthatunk a folytatásban is, Vajdaságban a nappali csúcsfőmérséklet 32 fok lesz.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
5: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
6: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.

Az érdekű információ következik. Útlezárásról tudok beszámolni. A Szabadka Város Közigazgatási Hivatala értesíti ugyanis a lakosságot, hogy a kommunális infrastruktúra cseréjén végzett munkálatok miatt szeptember 8 és 11-e között megváltozik a forgalmi rend a Zombori út és a Zágráb utca kereszteződésében. A munkálatok az úttestnek a Zombor irányából a Zágráb utcába történő forduláskor használt szelvényében fogják végezni, és ez idő alatt a járművek a Matkó-Vukovics és a Preradovics utcákból, valamint a Zombori útról nem tudnak a Zágráb utcába behajtani. A Preradovics utcából a járművek két irányba tudnak elfordulni, balra a Matkó-Vukovics utcába, illetve jobbra a Zombori útra. A Zágráb utcában csak a Belgrádi útról a Zombori út irányába lehet majd közlekedni, míg a Dinkóz-Lataric és a Vrödnik utcákban a forgalom továbbra is zavartalanul zajlik.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Hollywoodi mosoly, egészséges rágás, előtte divatos vagy láthatatlan fogszabályzó. A fogszabályzás folyamata és eredménye sok tényezőtől függ, amelyekről meg annyi kérdés merülhet fel. Hát ezekre keressük a választ a folytatásban. Szakál Tibor fogszakorvos a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
4: Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm önöket a stúdióban és a hallgatókat.
3: Hát először is mi a célja a fogszabályzásnak? Ezt így szögezzük le.
4: Maga a fogszabályzás a szerbiai szóhasználatban, illetve a hivatalos neve az az állkapcsok ortopédiája. Szóval azt jelenti, hogy az ortopédi az a görögből ered egyenes gyerek, azt jelenti szó szerint. Ugye eleinte a gyerkőcöknél megjelenő különböző csontproblémákkal foglalkoztak az ortopédek, és akkor utólag alakult ki. Ennek az egyik kisebb, viszont nem elhanyagolható része ami az állkapcsokon jelentkezhet, és ezen belül a fogak azok, amik a szűkebb érdeklődési körébe tartoznak, mondjuk rá egy általános fogorvosnak is, illetve ami miatt hozzánk fordulnak általában a szülők, van, hogy már ugye a kis páciensek megkérésére is, viszont ez elsősorban ugye egy ilyen, ami kisebb korban jelentkezik, és a fő célja az, hogy a különböző fejlődési, hát most rendellenességeknek nevezzük, meg malformációknak, viszont ezek inkább variációk, amik ugye nem szükségszerűen vezetnek betegséghez, viszont az, amit a mai szépségideálhoz minél közelebb tudjuk juttatni ugye az eredménnyel, illetve meggátoljuk azt, ami még sokkal fontosabb is, ugye, hogy a fogak ne legyenek torlódottak, ne nőjenek egymásra, ezért tudjuk őket tisztítani, illetve a természetes rágásnál, amikor valamilyen abrazív étel, alma vagy sárgarépa hasonló van fogyasztva, akkor ugye már az önmagába is alaposan tisztítja, úgyhogy egy harmónia kialakítása a célja, anélkül, hogy lehetőleg megsértsük, illetve elszedjünk, elcsiszoljunk, lepreparáljunk a különböző fogakból, szóval megőrizni az integritását, amennyiben nincsen valamilyen szúvasodás vagy hasonló, akkor a fogszabályzás az, ahol tudunk egy szép és funkcionális eredményt kapni anélkül, hogy úgy bármit feláldoznánk az egészséges szövetekből.
3: Kérdezhetném, hogy mikor van szükség fogszabályzásra, de szerintem ez így egyértelmű, hogy amikor nem úgy áll a fog, ahogy kellene, és ez akadályoz akár a rágásban, akár esztétikai problémát jelent. Inkább azt kérdezném, hogy hány éves kortól ajánlott a fogszabályzás?
4: Világszinten vannak különféle iskolák. Állítólag Amerikában ugye ott teljesen megvárják, amíg kinőnek a fogak, az állandó fogak, szóval amíg teljesen lecserélődik a tejfogazat az állandóra, és utána teszik meg a megfelelő lépéseket, hogy próbálják helyrehozni, illetve hogyha szükséges, akkor hogyha nagyon kevés hely van a csontban, akkor esetleg valamelyik gyöngébb, kisebb fogat feláldozni, kihúzni, és akkor úgy helyet biztosítani. Míg az európai iskolák, amiket mi is tanultunk, azok inkább lehetőleg még a vegyes fogazat idején, szóval amikor már jelen vannak a néhány állandó fog is, amik utalhatnak, ugye, hogy mennyi hely lesz majd nekük, hogy fognak nőni, viszont még vannak tejfogak is, és ez általában egy másik, ez a pubertáskor előtti egy ilyen növekedési hullámmal, amit érdemes úgymond meglovagolni, szóval ahogy a szervezet természetesen is növekszik, akkor inkább ezekkel a különböző fogszabályzó készülékekkel irányítani a növekedést, illetve úgy kicsit belenyúlni, hogy jobb irányba menjen, és nem pedig megváltoztatni, illetve erős erőket kifejteni, illetve nagy erőket kifejteni arra, hogy elmozdítsuk a fogakat, hanem inkább irányítjuk azokat, hogy milyen formában növekedjenek, vagy hogy helyezkedjenek el azok a fogak, amik növekvőben vannak, illetve hogy amennyire lehet kihatni a csontnak is a fejlődésére.
3: Na de nézzük akkor a fogszabályzás menetét, tehát maga a kezelés menete. Mi az első lépés?
4: Fogszabályzáson belül is, mint ahogy például a protetikán belül is, ugye megkülönböztetünk Természetesen attól függ, hogy milyen aspektusból végezzük a felosztást, de az, ami a legszembetűnőbb, hogy mobil vagy fix fogszabályzó, szóval általában a tejfogaknál vagy a vegyes fogazatnál kisebbeknél akkor a mobil kivehető fogszabályzó készülék szokott készülni. Ezekből is van, ami a fogakra hat inkább, de vannak funkcionálisak, amik a nyelvet irányítják, a csontot stimulálják, vannak szájba helyezendők, vannak régebben főleg használtak ilyen akár szájon kívül a fejre rögzítetteket is, amilyen egyik része volt mobilis, másik fix. Az, amivel leggyakrabban találkozunk, az a rögzített fogszabályzó, amikor ilyen kis fém breketeknek nevezett kis kapcsokat rögzítenek a fogra, és azon áthúznak egy fém drótot, egy kis húzalt, ami erőt fejt ki, és akkor az irányítja, hogy merre mozduljanak el a fogak, ami meg a talán egyik legnagyobb ilyen forradalmasított metódus az, amikor olyan hatást tud elérni a fogszabályzó, mint egy fix, viszont kivehető ezek az úgynevezett alignerek, vagy láthatatlan fóliák, fogszabályzó fóliák, amik hát bent kell, hogy legyenek a fogakon kell, hogy legyenek kb. 20-22 órát, viszont le lehet venni, vagyis le kell venni, amikor ugye a szájhigiéni van végezve, úgyhogy fogmosáskor, illetve rágáskor, táplálkozáskor szintén nincs fönt, viszont a maradék óráit a napnak akkor ezt bent tartjuk, úgyhogy ez ilyen szempontból egy ilyen modernabb módja, úgyhogy ezek a fő megkülönböztető attribútumai a fogszabályzásnak.
3: Mennyi ideig tart maga a fogszabályzó felhelyezése, illetve mennyi ideig tart a fogszabályzás?
4: Ezt is elsősorban a maga a fogszabályzandó alany, ugye a páciensnek az állapota dönti el, szóval valakiknél komoly
3: éveket vesz igénybe az, hogy pontosan, fogszabályzás.
4: Hát igen, valakiknél csak a fogakat kell mozdítani, valakiknél úgy kell hatni a fogakra, hogy az stimulálja a csontnak az átalakulását, illetve a legösszetettebb az ilyen ortognát sebészet, amikor még a maxillofaciális vagy szájsebészeknek is be kell segíteni különböző fogak felszabadítására, illetve a csontok átalakításához, ahhoz, hogy el tudják érni azt az eredményt, amikor egy egészséges, normális harapás alakulhat ki. Úgyhogy a néhány hónaptól a több évig, ugye ez teljesen individuális, azzal, hogy általában a kivehető, ugye a kiskorban használtak, azok fönt vannak pár évig, viszont ott nem várhatók olyan hatalmas változások, nem tudunk elmozdítani fogakat ezzel a fix szabályzással, akár jobb oldalról balra át lehet húzni a fogat megfelelő ütemezéssel, ami az érdekessége ezeknek az átlátszó fóliáknak, hogy ők egyszerre több oldalról is hatnak a fogakra, és ha bár általában ugye a kisebb rendellenességeket próbáljuk kiigazítani velük, ott hát kb. Megfeleződik az idő, mint ezekkel a klasszikus fix fogszabályzókkal, ahol ugye főleg kifelé, kívülről tudunk hatni a fogakra.
3: Itt ugye teljesen más szájfog higiéniára kell odafigyelni, amire természetesen a fogorvosok a fogszabályzó használatánál külön figyelmet fordítanak, hogy elmagyarázzák úgy a gyerekeknek, mint a felnőtteknek. Na most van, aki felnőtt korban kezdi el a fogszabályzást. Mi az utolsó korhatár, amikor még érdemes foglalkozni, helyreállítani egy fogat?
4: Gyakorlatilag a fogak mozgathatóak, de nincs ilyen hivatalosan elfogadott, hogy nem tudom én. Most
3: ez a nullától százig. Hát, nem, kinek milyen. Ez a genetikától is függ, hogy kinek mennyire erősek a fogai, hogy elviseljék.
4: Hát ahogy idősödünk, ugye az egyértelmű, hogy a csont puhább struktúrái lassan átalakulnak keményebbé, illetve foghúzás után ugye eltűnik egy bizonyos része, felszívódik a csontnak, és akkor keményen marad, szóval minél idősebb a páciens, annál hosszabb terápiára lehet számítani, szóval lassabban mozdulnak el a fogak abban a kemény csontban. Régebben példaként felhoztak különböző előadásokon tényleg ilyen extrém mozgatásokat, hogy egyik oldalról a másikra, hogy például egy kiváltó protézist jobban vigyen el. Most a mai világban, hogyha már olyan egészséges a csont, akkor az implantumok beépítésével ugye ezt a több éves terápiát ugye jóformán átugorhatjuk, néhány hónaposra le lehet rövidíteni, viszont általában úgy szoktunk nézni, hogy ha egyértelmű már fiatalkorban a funkcionalitás miatt is, akkor azt minél előbb jó ajánlatos elkezdeni, viszont felnőtt korban is még itt is érvényes a jobb késő, mint soha, hogyha valaki az miatt nem tudja szépen mosni, nagy mennyiségű fogkő rakódik le, illetve az esztétikai vonzatával ugye nincs megelégedve a mosolynak, akkor ez egy olyan metódus, aminél tényleg nem kell lecsiszolni a fogat, nem rakunk rá valamilyen idegen anyagot, nincs rá rögzítve, úgyhogy a saját természet adta, ugye, fogaink maradnak meg, azzal, hogy természetesen azokat is lehet átalakítani, hogyha valaki éppen szeretné, hogyha, vagy a színe, ha nem tetszik, vagy bármi ilyesmi, de akkor is be lehet úgy állítani, hogy azért szép legyen, és most már ezekkel a modern technológiákkal nem is annyira kellemetlen, ugye régebben a lenyomatvétel az egy olyan emlék vagy élmény volt, ami kiskorban már ugye sokaknak teljes hosszú távú traumát okozott, lelki traumát, most már ezeknél az újabb metódusoknál itt digitálisan veszük a lenyomatot, szóval gyakorlatilag nem is kerül be semmilyen ilyen gyurmához hasonló anyag, vagy bármi hasonló a szájba, hanem egy ilyen kis digitális kamerával több ezer gyorsan elkészülő fotó néhány perc alatt teveszi a lenyomatot, és ez digitálisan van földolgozva 3D nyomtatással, úgyhogy a fölnőttek esetében is ez egy sokkal kevésbé traumás és gyorsabb, egyszerűbb metódus, és hatékony, szóval nem valami elérhetetlen most már, hanem tényleg egy elismert és elterjedt módja annak, hogy szebb legyen a mosoly.
3: Ugye még a régi filmekben látható az egész fejet keretbe záró fogszabályzóról beszéltünk, akkor igen, csak kiközösítették azt, aki hordta, majd egy időben szinte divat volt a fogszabályzó, olyan szexisnek tűnt, manapság pedig már láthatatlan fogszabályzóról is beszélhetünk, szerintem most ez lesz a legnagyobb divat.
4: Valamilyen szinten igen, státuszszimbólum volt az a fix fogszabályzó, és a mai napig ugye különböző kis rögzítő elemek vannak rajta, ami a rózsaszíntől az éjfeketén át a különböző aranyezüst színekben pompázik, és akkor ez is egy, ahogy a kisgyerekeknél mondjuk rá kivehetőnek az alapja, hogy ne csak ilyen snasz rózsaszín legyen, hanem nem tudom, a fiúknak kék, vagy nem tudom, kedvenc foci csapat, vagy nem tudom, valamilyen rajzfilmhősnek a figurája is belekerüljön. Ugyanúgy ezeknél a fix fogszabályzóknál is vannak olyan elemek, ami miatt még ugye érdekesebbé igyekezték tenni az egészet, viszont valóban egy olyan tendencia alakult ki, hogy hogy minél kevésbé észrevehető legyen, legalábbis ott a néhány hónapos, esetleg egy éves terápia alatt, ugye a fönt lévő fogszabályzó, ez az átlátszó, ez többszörösen is pozitívabb a tisztítás, és ugye a maga az esztétika is, úgyhogy ilyen szempontból ez most valamilyen szinten a popularitása nagyban nől, viszont továbbra is vannak esetek, ahol a komolyabb ez a fix fogszabályzó kell, akiknél ugye sajnos ha az nem illik bele abba az én képbe, vagy pedig ugye abba a presztízsbe, a státuszszimbólumba, hát azoknak sajnos akkor azt a periódust így kell, hogy átvészeljék, viszont egyértelműen a természetesség, az esztétika most már kezdi átlépni legalábbis nagyon sok helyen inkább a természetesség irányába megy, meg én is ennek vagyok a szószólója, szóval nem az olyan változások, amik elsőre látszik, hogy valami mű, még hogyha az gyönyörű is valakiknek, hanem inkább, hogy sugallja azt, hogy valami harmonikus, valami szép, valami pozitív.
3: Akkor is az alap a legfontosabb, a megfelelő szájhigiénia és a fogak ápolása. Van, aki szereti úgy a mosolyát, ahogy van, van, aki szeretne rajta korrigálni, tehát már minden adott. A lényeg az, hogy a napi szintű fogmosás, fogtisztítás az meglegyen.
4: Pontosan ez hatványozottan igaz, hogyha valamilyen pótlások is vannak, vagy pedig föl van rakva a fix fogszabályzó, szóval egy jövőbeli jó érdekében ugye fontos kis plusz energiát és motivációt keríteni, hogy tényleg az a reggeli, esti higiéné maximálisan be legyen tartva, ugye csak nagyon keveseknek adatot meg, hogy ennyire szerencsések legyenek, vagy olyan jó csillagárás legyen, hogy ritka vagy kevés fogmosással minden rendben legyen, úgyhogy ez a maximális ajánlat, hogy legalább reggel is este alaposan meg kell tisztítani a fogakat. Csillagárás legyen, hogy ritka vagy kevés fogmosással minden rendben legyen, úgyhogy ez a maximális ajánlat, hogy legalább reggel is este alaposan meg kell tisztítani a fogakat. Ha sajátjaink, akkor azért, hogy azok is maradjanak, a pedig már

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
3: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

Az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint most már 30 fokot mutat a hőmérő Higanyszála, plusz-minusz 2, attól függ, hogy ki hol él. Viszont a polisz.hu adatai nem mutatnak semmit a határ információkat illetően, úgyhogy járhatóak a határátkelők, nincs nagyobb fennakadás, de ha önök mégis tudnak valami közérdekű információval szolgálni, akár a határról, akár az utakról, akkor írják meg nekünk a 066 36 36 33-as SMS számunkra. A folytatásban hamarosan híradóval jelentkezünk.

0: Nem hiszem el, hogy már megint lekéstem.
1: Hogy ne maradjon le semmi.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az ön állomása.

0: Híradó.
1: Kisboldog asszony napja van ma. Doroszlón ünnepi érseki nagymisét tartanak és felszentelik a megújult Mária szobrot. A szerb kormány pedig rendkívüli ülésén elfogadta a miniszterelnök javaslatát a parlament feloszlatásáról és az előrehozott parlamenti választások kiírásáról. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Szeptember 8-a a katolikus egyházban Szűz Mária születésének ünnepe Kisboldogasszony napja. A jeles naphoz számos magyar népi hagyomány és időjárási megfigyelés is kapcsolódik. Kisboldogasszony napja egyben az ősz közeledésének egyik fontos jelzője. A néphagyomány szerint ekkoriban gyülekeznek a költöző madarak, köztük a fecskék is, mielőtt útnak indulnak a melegebb tájak felé. A naphoz munkatilalom is kapcsolódott, sok helyen dolog tiltó napnak tartották, különösen bizonyos asszonyi munkákat, például a fonást nem végezték ezen a napon. A vallási ünnephez kapcsolódóan számos településen búcsút is tartottak, amikor a környékbeliek együtt ünnepeltek és templomba zarándokoltak. Régi hagyomány szerint Kisboldogasszony hajnalán érdemes volt kimenni a szabadba és megvárni a napfelkeltét. A néphit úgy tartotta, hogy aki ekkor figyeli a felkelő napot, különleges fényjelenséget láthat, sőt, egyes helyeken úgy hitték, hogy Mária alakja is megjelenhet a napfényében. Kisboldogasszony napi szentmisét tartottak ma Doroszlón, az ünnepi érseki nagymise 10 órakor kezdődött a segítő Szűz Mária egyházmegyei kegyhelyen. A délvidéki magyarság egyik legnagyobb és legjelentősebb Mária zarándoklatára idén is számos településről érkeztek hívek, hogy közös imádsággal, szentmisékkel és a kegyhely csendjében való elmélyüléssel ünnepeljenek. Kisboldogasszony ünnepén már a hajnali órákban megkezdődött az imádság a doroszlói Szentkúton, reggel 5 órától imádságok, rózsafűzér, keresztút és reggeli dicséret várta a zarándokokat. 9 órakor horvát nyelvű szentmisét mutattak be, 10 órától pedig ünnepi érseki nagymise volt, amelyet Santo Gangemi érsek apostoli nuncius vezetett. Mecserik Anita a helyszínről jelentkezik a részletekkel.
2: Hatalmas tömegeket vonzott az idei szentkúti búcsú Doroszlón. Több százan gyűltek össze itt a Szentkúton. Már a reggeli órákban elkezdődött a program a fájdalmas rózsafűzérrel, illetve keresztúti áltatossággal, azt követően egy reggeli dicséretre is sor került. Azután dicsőséges rózsafűzért szerveztek a Szentkútnál, most pedig jelenleg zajlik az ünnepi érseki nagymise, amelyen részt vesz az apostoli nuncius is. Ez már lassan fejeződik, és ezután a tömeg átvonul a megújult Mária szobor helyszínére. Itt már gyülekeznek az emberek. Itt kerül sor a szentmise utáni kegyszobor áldó körmenetre. Nagyon jó hangulat, szép az idő, az emberek családokkal, barátokkal, ismerősökkel jöttek ki azért, hogy egyfajta lelki támogatást kapjanak, vagy lelkileg megújuljanak. Itt tudnak társalogni, beszélgetni, de ugyanakkor elcsendesedni. És este pedig szentmisével fog záródni a program.
1: Kisboldogasszony előestéje szeptember 7-e a doroszlói segítő Szűz Mária egyházmegyei kegyhely egyik legmeghittebb vallási és közösségi eseménye, amely a szeptember 8-ai nagybúcsú felvezetése. Ezen az estén Vajdaság egész területéről, sőt Magyarországról és Horvátországból érkező zarándokok ezrei töltik meg a kegyhelyet, hogy lelkileg felkészüljenek Szűz Mária születésének ünnepére. Paracki László és Rózsa Krisztina összefoglalója.
3: Sok hívő gyalog, kerékpárral, buszokkal vagy autóval érkezett meg szeptember 7-én Doroszlóra. A hosszú út után a zarándokok gyakran megmosakodnak a Szentkút vizében, amely a néphit szerint gyógyító és tisztító erővel bír. Guzsvány Mária, kupuszinai zarándok.
4: Egészséges gyógyító gyógyhatása van, meginni is, mosakodni is, megszentelni a házat, otthon tárgyakat, mindenre használjuk, nagyon jó, és főleg aki mélyen hisz benne, és én hiszek, és amióta a fiam megszületett, és most 46 éves, azóta fogadalomból járok ide.
3: A búcsú fényét emeli a magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobor, amely idén a teljes restauráción esett át, és ezt követően augusztusban került vissza eredeti helyére. Horváth Ákos, a doroszlói Mária kegyhely igazgatója.
0: Szeptember 7-e és 8-a a doroszlói Szentkút életében mindig egy nagyon meghatározó dátum, egy nagyon meghatározó pillanat. Kisboldogasszony ünnepére gyűlünk ilyenkor össze a Szentkútra, és idén talán még fontosabb számunkra ez a dátum, hiszen ebben az ünneplésben áldjuk majd meg a felújított 165 éves kegyszobrunkat, a Magyarok Nagyasszonya szobrot.
3: Az előesti szentmisét Horváth Zoltán budapesti protonotárius kanonok vezette, aki elmondta, hogy ősei Felvidékről származnak, és a nagymamájához hasonlóan nagyon tisztelik a szűzanyát.
5: Négy fiú volt, és a férje mindenki a katonaságban volt a II. Világháborúban, de minden nap elment a templomba imádkozni, hogy a férjét és a fiait visszakapja. És aztán hálából állított egy nagyon szép Mária szobrot ebbe a templomba, ott a Felvidéken, és egyszer jártam ebben a templomban, amelynek a szobor hátulján megtaláltam a feliratot, hogy ezt a nagymamám állította. Hát ez egész biztos, hogy egy olyan belső kapcsolat a határon túli magyarokkal, de a szűzanyával is, akit nagyon-nagyon szeretek, és amiért nagyon-nagyon szívesen vagyok itt ezen a mai ünnepen, illetve az ünnepnek az előestéjén, hogy a Szentmisét körmenetet az ide érkező zarándokokkal együtt ünnepeljem.
3: A doroszlói Szentkút főbúcsúja évről évre alkalmat teremt arra, hogy a különböző településekről érkező hívek közösségben éljék meg hitüket, imádkozzanak szeretteikért és a délvidéki magyarság jövőjéért, valamint hálát adjanak a kapott kegyelmekért.
1: A szerb kormány rendkívüli ülésén elfogadta Gyuro Macut miniszterelnök javaslatát a parlament feloszlatásáról és az előrehozott parlamenti választások kiírásáról. A kabinet az alkotmánnyal összhangban Alekszandar Vucic köztársasági elnökhöz fordul a parlament feloszlatása és a választások kiírása érdekében. Macut szerint a választások nem az állam gyengességét, hanem a demokratikus Szerbia erejét bizonyítják. Úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban megőrizték az állam stabilitását és az intézmények működését, Szerbia pedig nem állt meg, hanem tovább haladt. A kormányfő szerint az előrehozott választások lehetőséget teremthetnek az intézmények megerősítésére és a társadalmi feszültségek csökkentésére. Macut hangsúlyozta, el kell utasítani a kirekesztés politikáját, és a politikai küzdelmet vissza kell vinni az utcáról az intézményekbe.
6: Ilyen körülmények között elsődleges feladatunk világos és kompromisszumoktól mentes volt. Megőrizni az állam stabilitását, biztosítani az intézmények folyamatos működését, és megakadályozni, hogy Szerbia leálljon. És Szerbia nem állt le. Nem csak megőriztük az állam stabilitását és az alkotmányos rendjét, hanem beindítottuk a gazdaságot és az intézményeket is erősebbé tettük, mint korábban. Építettünk, beruháztunk, új fejezeteket nyitottunk, és újra meg újra győzelmeket arattunk ott, ahol mások összeomlást jósoltak.
1: A Vajdasági Magyar Szövetség készen áll a kampányra, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A VMS elnöke kiemelte, hogy a vajdasági magyar ügyeknek kizárólag akkor lehet gazdája a jövőben, hogyha az egyetlen magyar listára, a Vajdasági Magyar Szövetség listájára szavaznak a vajdasági magyar emberek. A párt elnöke arra is reagált, hogy a szerb radikális párt az Egyesült Szerbia listán indul, amelyet a szerb haladó párt köré tömörülő erők támogatnak. Lajko Anett összeáll.
7: Elkészült a Vajdasági Magyar Szövetség 250 fős jelölt listája, programja, településekre lebontott eseménytáblázata, plakátja és jelmondata az októberben esedékes szerbiai parlamenti választásokra. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában kiemelte, hogy a VMS az egyetlen magyar lista, úgyhogy arra kér minden vajdasági magyart, aki számára fontos a magyar oktatás, művelődés, tájékoztatás, a magyar lakta települések fejlesztése, hogy támogassa majd a Vajdasági Magyar Szövetség listáját. A VMS elnöke kiemelte, hogy a jelölt listán sok szakképzett fiatal neve is ott lesz.
8: Egy nagyon sokszínű listánk lesz, 250 főből olyan emberek alkotják, akik a saját területükön bizonyítottak, rengeteg fiatal van a listán, rengeteg egyetemet végzett személy, de olyan a lista, mint a mi közösségünk, tehát van rajta mezőgazdasági termelő is, meg munkanélküli is, meg háziasszony is, meg mindenki van rajta, Horgostól Székelykevéig gyakorlatilag. vagy nem tudom, Doroszlótól, vagy Bezdántól versecig, vagy bármi mást mondhatnék. A fő üzenete a kampánynak mindenképpen az, hogy nekünk magyaroknak saját magunkkal kell foglalkoznunk olyan értelemben, hogy meg kell teremtenünk annak a lehetőségét, hogy a következő években is a magyarság számára fontos kérdéseket olyan magyar emberek képviselhessék a szerbiai parlamentben, akik számára nincs fontosabb, mint a vajdasági magyar közösségnek az érdeke.
7: A politikus hangsúlyozta, hogy a következő hetekben minden magyarok által lakott települése ellátogatnak majd. A rendezvények nyitottak lesznek, így nagyon örülnének annak, ha azok is eljönnének majd, akik nem értenek egyet a VMS politikájával, emelte ki dr. Pásztor Bálint. A politikus arra is reagált, hogy a szerb radikális párt az Egyesült Szerbia listán indul, amelyet a szerb haladó párt köré tömörülő erők támogatnak. Úgy fogalmazott, jelen pillanatban a VMS a szerbiai politikai életben nagyjából háromszor akkora erőt, akkora támogatottságot jelent, illetve birtokol, mint a szerb radikális párt. A VMS elnöke arról beszélt, hogy a pártnak semmi köze a radikálisok és haladók közötti kapcsolathoz.
8: Hát ennek mi a legkevésbé sem örülünk, és nem tudjuk támogatni, és semmi köze a Vajdasági Magyar Szövetségnek a szerb radikális párthoz soha nem is volt, és a jövőben sem lesz. Mi önállóan mérettetjük meg magunkat ezen a választáson, tehát mi azzal nem foglalkozunk, hogy ki van a haladó párt listáján, ki van az egyetemisták listáján, ki van az egyik, másik, harmadik, negyedik, ötödik ellenzéki pártnak a listáján. Az egyértelmű, hogy rengeteg lista lesz, egyértelmű, hogy nem egy referendum hangulatban fog zajlani a választás, ahol van az Egyesült Ellenzék, mint 2000-ben volt, meg van a hatalmi koalíció. A hatalmi koalíció is rengeteg listát fog indítani, mi pedig ugyanúgy, ahogy mindig önállóan mérettetjük meg magunkat. Úgyhogy én nem szeretnék ezzel foglalkozni, hogy kikinek a listáján van. Tudomásom szerint egyébként a szerb haladó párt listáján az első 140 helyből 2 fogja megilletni a szerb radikális pártot, amennyiben szereznek 140 mandátumot.
7: Dr. Pásztor Bálint a tanévkezdésről, a vallási turizmus fontosságáról és a palicsi Bagolyvár felújításáról is beszélt. Utóbbi kapcsán kiemelte, hogy az épület a következő 4 hónapban az eredeti állapotába kerül vissza, tetejére pedig zsolnai cserepek kerülnek. Ezt követően a belső tartalmakra helyezik a hangsúlyt, ugyanis sportolimpiai és Vermes Lajos múzeum működik majd a Bagolyvárban.
1: A pontos idő 12 óra 14 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Már lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri állami támogatásra. Megkezdődött a palicsi Bagolyvár felújítása, és idegenben győzött, tehát továbbra is veretlen a TSC. Jönnek a részletek. Már lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri állami támogatásra. A juttatás minden nagykorú szerbiai állampolgárnak jár, ám nem mindenkinek kell külön regisztrálnia. Hogy kiknek szükséges jelentkezniük, hogyan ellenőrizhető a jogosultság, és miként igényelhető az összeg, riportunkban bemutatjuk. Mecserik Anita a mikrofonnál.
9: 6000 dinár napjainkban nem számít jelentős összegnek, a polgárok szerint viszont minden támogatás jól jön. Egy bevásárlásra, vagy akár néhány számla befizetésére elegendő lehet. Sokan azonban úgy gondolják, az államnak hosszú távon inkább az életkörülmények javítására, például új munkahelyek biztosítására kellene nagyobb hangsúlyt fektetnie.
10: Szerintem nem nagy segítség, biztos, hogy van, akinek sokat számít, de inkább a munkalehetőségekkel kéne foglalkozni, hogy könnyebben találjanak az emberek munkát, és akkor nem kellene ezt a pár ezer dinárt segíteni.
9: Mit gondolsz, 6000 dinárból mit lehet vásárolni, vagy mire lehet költeni?
10: Hát nem sok mindent. Akinek van család, van gyerek, ott igazából nem sok mindenre lehet elkölteni. Lehet pelenkát venni, de nem túl nagy összeg.
9: A nyugdíjasokat sem felejtették el, ők két külön támogatást kapnak. Az egyik a 6000 dináros támogatás, a másik pedig a rendes havi nyugdíjuk mellé járó egyszeri kifizetés, amely várhatóan szeptember 14-én történik meg. A 31000 dinárig terjedő nyugdíjjal rendelkezők 35000 dináros támogatást kapnak. A 31 és 56000 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27500 dinárt. Az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Ez egy nagyon jó dolog, köszönöm az elnökünknek. Ami a 6000 dináros támogatást illeti, én nyugdíjas vagyok, nekem nem kell jelentkeznem. De vannak olyanok, akik korábban is kaptak, nem tudom, nekik kell-e most jelentkezniük. Egyébként szerintem ez jó dolog, ez a támogatás szükséges. Nekünk nyugdíjasoknak nagy szükségünk van rá.
11: Nem a pensionéri, mert Jakob potrebne.
9: Ami minden polgárt érdekel, hogyan tudjuk ellenőrizni státuszunkat, hogy szerepelünk-e a részvény alap jogosultjainak nyilvántartásában, és amennyiben nem szerepelünk, akkor hogyan tudunk jelentkezni. Elsőként fel kell keresni a kincstári igazgatóság hivatalos portálját az idp.trezor.gov.rs oldalon. A felületen ellenőrizhetjük, hogy a korábbi nyilvántartás alapján szerepelünk-e a részvény alap jogosultjainak listáján. Ehhez a Proverite Dalicete Automatski Dobiti Novac lehetőségre kell kattintani. Amennyiben már szerepelünk a jogosultak listáján, erről egy zöld színű ablak tájékoztat bennünket. Nincs semmi veszve, ha az ablak piros, a podnošenje prijave fül alatt lehet igényelni a szükséges űrlap kitöltésével a támogatást. A jelentkezőknek érvényes személyi igazolvánnyal kell rendelkezniük, továbbá 2026. szeptember 1-ig már be kellett tölteniük a 18. életévüket, szerb állampolgárnak kell lenniük, és bejelentett szerbiai állandó lakóhellyel kell rendelkezniük. Az igényléshez a személyi számot, vagyis a jömöbögöt, valamint az érvényes személyi igazolvány számát kell megadni. Bármilyen gond észlelése esetén azt a Prijava probléma opcióra kattintva jelenthetjük be. Sinisa Mali pénzügyminiszter hétfő délelőtt a szerbiai RTV műsorában közölte, hogy éjféltől már 83 ezer nagykorú állampolgár nyújtotta be kérelmét a 6000 dináros pénzbeli támogatásra. Délben ez a szám már 361 ezer volt, és folyamatosan növekszik. Ez egy nagyobb program része a szerbiai polgárok számára, amelynek értéke 986 millió euró, vagyis csak nem 1 milliárd euró. Már bizonyos intézkedéseket meg is valósítottunk. Ha emlékeznek, 30 ezer, egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt osztottunk ki, valamint csökkentettük a gyógyszerek árát a gyógyszertárakban. Mindez annak a programnak a része, amelyben a legnagyobb terhet maga az állam vállalja. Ezzel szeretnék megmutatni Szerbia polgárainak, hogy törődünk azokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Aki még nem tette meg, szeptember 21-ig tud pályázni a 6000 dináros támogatásra. A jelentkezés rögzítése után annak állapota ugyanazon a portálon követhető nyomon. A kifizetés a szerbiai posta takarékbankon keresztül történik majd. A szükséges különrendeltetésű számlát azoknak is megnyitják, akiknek nincs megfelelő számlájuk ennél a pénzintézetnél, emiatt nem kell senkinek sem új számlát nyitni. A részvény alap jogosultjainak szeptember 22-én, a külön jelentkezőknek pedig szeptember 23-a és 25-e között fizet.
1: Megkezdődött a Palicsi-Bagolyvár felújítása, a több mint 130 éves műemléki jelentőségi épület az egykori Palicsi olimpiai játékokhoz és Vermes Lajos nevéhez kapcsolódik. Az elmúlt évtizedekben állapota jelentősen leromlott, most azonban megkezdődött a rekonstrukciója. A 4 hónapon át tartó munkálatok során elsősorban az épület külső része újul meg, Dudás Dániel riportja.
12: Megkezdődött Palics egyik ikonikus épületének, a Bagolyvárnak a felújítása. A tópart közelében álló jellegzetes épület szorosan kapcsolódik Vermes Lajos nevéhez, és a Palics történetében egykor rendkívül fontos szerepet betöltő sportélethez. A Bagolyvár az 1890-es évek elején Vermes Lajos sportkomplexumának részeként épült, és az ideérkező sportolók elszállásolására szolgált. A magas, keskeny épület az akkor divatosnak számító svájci stílusban készült, gazdag fadíszítésekkel és zsolnai cserepekkel. Az épület állapota azonban az elmúlt években jelentősen leromlott. A jelenlegi munkálatok során a tervek szerint 120 nap alatt elsősorban az épület külső része újul meg. Mivel a Bagolyvár műemlékvédelem alatt áll, a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet végzi a felügyeletet, a felújítás minden lépését követik. Grübics Ludasi Adél, a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet építészmérnöke.
13: Itt egy átfogó rekonstrukció fog véghez menni, tehát a tetőt is, a falakat is, valamint az enteriőrt is felújítják, meg hát az összes homlokzati elemet, hogy így mondja, meg az összes tetőelemet. Ez egy kisméretű épület, ugye alaprajzban, 3 emelettel, viszont azért egy egyedi. Úgyhogy hát ami a jellegzetessége, az mindenképpen a tető. Ide vissza fognak kerülni az eredeti zsolnai cserepek, valamint, vagyis nem az eredetiek fognak visszakerülni, hanem eredetileg is zsolnai cserép volt, utána volt egy olyan pillanat, amikor lecserélték ezekre az Eternit lapokra, és most vissza fog kerülni a cserép.
12: A felújításra a tartományi költségvetésből tavaly 55 millió dinárt biztosítottak. A közbeszerzési eljárást követően a munkálatokat a szabadkai Jumol Kft. Végzi. A szerződés értéke áfa nélkül mintegy 43,6 millió dinár. A tervek szerint a munkálatok még az év végéig befejeződhetnek. Felmerülhet viszont a kérdés, hogy milyen szerepet kap majd a megújult épület a jövőben. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
14: Egy sporttörténeti múzeumot szeretnénk oda, abba az épületbe. Nagyon egyedi a beosztás az épületnek, tehát mondjuk korszerű tartalmaknak, akár vendéglátóipari egységnek nem felel meg, nem tudna eleget tenni. A szakemberekkel beszélgetve egy egyedi sporttörténeti múzeumot, ami mesél úgy a Vermes Lajosról, úgy a palicsi sportjátékokról, vagy a szabadkai sportolókról, a szabadkai olimpikonokról, arra viszont ki tudnánk alakítani egy olyan kiállítást, ami érdekes fiataloknak is, idősebbeknek is, lehet az interaktív is, régi tárgyakkal, új technológiákkal, úgyhogy remélem, hogy egy nagyon érdekes tartalom lesz a jövőben Palicson.
12: Góli Csilla elmondta továbbá, hogy bár az épület eredeti tervei nincsenek meg, a szakemberek számos kutatást végeztek annak érdekében, hogy a kivitelező a Bagolyvár eredeti kinézetéhez hülyen valósítsa meg a rekonstrukciót.
15: Sport.
1: Idegenben győzött, továbbra is veretlen a TSC. A szerb másodosztály 7. fordulójában a topolyai labdarúgó csapat a belgrádi Vozdovac vendégeként lépett pályára. A találkozón nem volt gólhiány, 5 találat született, ebből 2 a hazaiak, 3 a vendégek szereztek. Nemanja Nikolić már az első percekben betalált a belgrádiak hálójába. Az első félidőben Sasa Jovanović növelte a topolyaiak előnyét, a második játékrész 59. percében pedig Todorovski góljával már 3 góllal vezetett a TSC. Ennek ellenére a meccs izgalmassá vált, mivel Madia 71. Svetlicsik pedig a 76. percben gólt szerzett. Végül nem sikerült egyenlíteniük a hazaiaknak. A 2-3-as végeredménnyel a TSC már 4 győzelmet aratott és 3-szor döntetlent játszott, vagyis folytatódott a topolyaiak veretlenségi sorozata. A pontos idő 12 óra 23 perc, híradót hallottak.
15: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, a továbbiakban is a zavartalan napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható, a csúcshőmérséklet pedig 32 fok lesz.
16: Ami rólunk szól, amiről Vajdaság beszél.
17: Információk, amikre támaszkodhat.
16: A 107,1-en.
18: Reklám következik.
19: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
20: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
19: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
20: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
19: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
21: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
22: Várom a postást.
21: Jön a nyugdi?
22: Azt várhatom.
21: A számlákat hozzák.
22: Na azt nem várnám.
21: Hát akkor?
22: Ma hozzák a 7 napot.
23: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
24: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Szeptember 8-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 37 para. 100 forint középárfolyamon ma 32 dinár 23 para. 1 svájci frank 124 dinár 74 para. 1 angol font 136 dinár 68 para, és 1 amerikai dollár 100 dinár 94 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.
3: Vasárnap ismertem meg őt, vasárnap este hét után, és úgy esett, hogy hétfő reggel tőlem ment munkába alá, és este kis szatyó.

A folytatásban a Pannon televízió műsor füzetébe lapozunk bele itt a Mozaikban. Jelen pillanatban főző műsor látható majd 13 órától. Megbocsájtani igen, feledni nem, ez a Pannon televízió dokumentumfilmje. Utána Pannon gazda, benne repcevetés, fogy az idő, megéri biztosítani, és korai szüretről is szó lesz. Körút, ez egy közéleti és kulturális magazin, 14:30-kor veszi kezdetét, majd utána a Vidékünk című magazinműsor, amely a vajdasági hétköznapokról szól. Fitpercek, tanuljunk szerbül. 17 órai közelképben Radonovác helyi közösség mindennapjai. Utána híradó, majd zenezóna. 19:30-kor szubjektív, benne André Bokka, társulatvezető, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatáról van szó. 20 órakor híradó, 20 óra 40-kor körülbelül Kisboldogasszony napi búcsú van Doroszlón, és a Pannon televíziós tábja is kint van, erről láthatnak majd felvételt. Utána a Kincses ládánk Versecre utazik, még a késő esti híradó előtt. De már kora reggel, 7 órakor holnap az Oromhegyesi részt láthatják. Reggel is van fitpercek, és tanuljunk szerbül. Utána egészségügyi magazin, majd 10 órát követően német nyelvű nemzetiségi magazin lesz látható. Szegedre is ellátogatunk, és 11:30-kor szerb nyelvű nemzetiségi magazin műsort láthatnak. Mindez ma, illetve holnap délelőtt a Pannon televízióban.

Szeptember 8-a, Adrián névnapja, őket illik ma felköszönteni, és ma van kisasszony vagy kisboldogasszony napja is. A mai napon, illetve már tegnap Doroszlóra zarándokoltak nagyon sokan. A műsor folytatásában a híreket követően a következő órában is zarándoklatokról lesz szó. Tartsanak velünk!

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
3: Prince. A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Szerbiában jelenleg több mint 30 szabadtéri tűz van, a tűzoltók több helyszínen is folytatják a küzdelmet a lángokkal. A legsúlyosabb helyzet a Suva planinán, a Deliblati homokpusztán és Majdanpek térségében alakult ki. A Stara planina környékén a folyamatosan fújó, gyakran irányt változtató erős szél nehezíti a tűzoltók munkáját. A rendkívül nehezen megközelíthető terep miatt a földi oltás lehetőségei korlátozottak, ezért a lángokat a levegőből is próbálják megfékezni. A műveletekben az orosz Iljusin tűzoltó repülőgép mellett a szerb belügyminisztérium 3 helikoptere is részt vesz. A Deliblati homokpusztán az erős szél miatt ismét fellángolt a tűz, Majdanpek községben pedig Leskovo, Málikrs, Velikikrs és Rudna Glava térségében ég az erdő és az alacsony növényzet. Minden helyszínen tűzoltó mentőegységek dolgoznak, akik a helyiek segítségével igyekeznek ellenőrzésük alá vonni a lángokat. Október 1-től fogadhatja az utasokat az új vasúti megállóhely Újvidéken a Pirosi út mentén, jelentette ki Zsárko Mityin. Újvidék polgármestere szerint a szerbiai vasúti infrastruktúra a következő 10-15 napban befejezi a megállóhely építését. A korszerű létesítményhez mintegy 150 parkolóhely, kerékpártároló és kerékpárút is tartozik majd. A városvezetés szerint az új megállóhely megnyitása jelentősen tehermentesítheti a Pétervárady vasútállomást, amelyet jelenleg az Újvidéki pályaudvar helyett használnak. Az újvidéki vasútállomás az előtető 2024. november 1-jei halálos áldozatokat követelő leomlása óta zárva tart. A szakértők jelenleg az épület állapotának felmérését és megerősítését javasolják, hogy az állomás egy része ismét megnyitható legyen, ehhez azonban továbbra is a bíróság engedélyére várnak. Szeptember 8-a a katolikus egyházban Szűz Mária születésének ünnepe Kisboldog asszony napja. A jeles naphoz számos magyar népi hagyomány és időjárási megfigyelés is kapcsolódik. Kisboldog asszony napja egyben az ősz közeledésének egyik fontos jelzője. A néphagyomány szerint ekkoriban gyülekeznek a költöző madarak, köztük a fecskék is, mielőtt útnak indulnak a melegebb tájak felé. A naphoz munkatilalom is kapcsolódott, sok helyen dologtiltó napnak tartották, különösen bizonyos asszonyi munkákat, például a fonást nem végezték ezen a napon. A vallási ünnephez kapcsolódóan számos településen búcsút is tartottak, amikor a környékbeliek együtt ünnepeltek és templomba zarándokoltak. Ma van a Nemzetközi Írástudás napja, amelynek 60. évfordulóját ünnepli az UNESCO. A szervezet szerint az elmúlt évtizedekben jelentős előrelépés történt, míg 1975-ben a világ felnőtt lakosságának 65%-a tudott írni és olvasni, ez az arány mára megközelíti a 88%-ot. Ennek ellenére azonban világszerte mintegy 739 millió 15 év feletti ember továbbra sem rendelkezik alapvető írás-olvasási készségekkel. Az UNESCO adatai szerint minden tizedik gyermek nem éri el az alapvető olvasási készségek szintjét, 2023-ban pedig 272 millió gyermek és serdülő nem járt iskolába. A problémák különösen az alacsony és közepes jövedelmű országokban jelentősek.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, túlnyomóan napos és meleg időre számíthatunk a folytatásban is, Vajdaságban a nappali csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
0: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: Időjárás.
1: Közlekedési hírek.
0: Határhelyzet.
1: Közérdekű információ.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik utolsó órájába léptünk. Farkas Ervin helyét Váradi Valentin váltotta fel a technikában, úgyhogy ő segít majd nekem, hogy a következő információk biztos eljussanak a hallgatókhoz. A kékkel zarándoklunk majd Vácra, de szó lesz hitismereti napról is, illetve Szent Ferenc napjáról is. Majd pedig 14 órát követően Mérleg Plusz, ugye aktuális témákról beszélgettünk reggel dr. Pásztor Bálinttal, a VMS elnökével, ezt a beszélgetést ismételjük majd meg, és arról se feledkezzünk meg, hogy 18 órától muzsikál a mozi, Orosz Ildikó szerkesztésében, tartsanak velünk!

0: Velünk teljes lesz a kép. Részletről részletre.
1: Mozaik.
0: Hétköznaponként a 107,1-en.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: A Mozaik folytatásában a keresztény értelmiségi kör híreivel érkezünk, és Borbély Béla, a Kék elnöke, a stúdió vendégem. Köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Köszöntelek én is sok szeretettel, és a kedves hallgatókat is.
3: Több témával is érkeztünk, lesz itt szó zarándoklatról is, hitismereti napról is, de kezdjük akkor talán dátumilag a legközelebb álló eseménnyel.
4: Mindjárt mondom is, hogy mi lesz az első, ami ilyen közel álló dátum a Kékben, mégpedig Szép Ferencre fogunk megemlékezni szeptember 12-én, szombati napon. Koszorúzás ünnepségre hívjuk a kedves hallgatókat, és akkor mondanám is ennek a koszorúzási ünnepségnek a programját. Tehát 9 órakor fog kezdődni a Szent Mise a Székesegyházban, amelyet majd főtisztelendő Mester Imre fog celebrálni. Ezt követően pedig alkalmi ünnepségre kerül majd sor a Székesegyházban. Fellépnek a Kantiléna kamarakórus és Lőrin Zsuzsanna versmondó. Ezt követően fogjuk megkoszorúzni Szép Ferenc emlékművét a Székesegyház előtti téren, és ennek apropójaként még a Szent Misén is a koszorúzási ünnepségen részt fognak venni a Bajai Kés csoport, tehát magyarországi vendégeink is lesznek ezen a napon, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit. A részvétel az ugye ingyenes, tehát még egyszer szeptember 12-én 9 órakor. Néhány gondolat Szép Ferencről. Azt kell róla tudni, hogy egykori szabadkai plébános volt, közíró és szerkesztő, és az első vajdasági magyar heti lap a Honunk állapota szerkesztője, valamint részt vett az 1848-49-es forradalom eseményeiben is, mint tábori lelkész, és a meghurcoltatása, illetve a forradalomban átélt nehéz körülményei adnak okot arra, hogy megemlékezzünk róla és megkoszorozzuk ezen a napon, valamint még azt is el szeretném mondani, hogy 2007-ben állította a keresztény értelmiségi kör ezt az emlékművet, ami a Székesegyház főbejáratával szemben található.
3: Tehát szeptember 12-én Szép Ferencre emlékezünk majd a keresztény értelmiségi körrel. Mi a következő dátumunk így szeptemberre?
4: Szeptember 12-ére egy hétre, tehát szeptember 19-én egy hitismereti napot szervezünk Magyar Kanizsán, melynek előadója dr. Osztiel Zoltán, Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia plébánosa lesz, aki egyben az Aquinoi Szent Tamás Közéleti Egyesületnek az elnöke is, és a hitismereti napnak a fő témája az az életvédelem. És akkor mondanám a napirendet, ennek a hitismeretnek a napirendjét, tehát 9 órától lesz a gyülekező regisztráció a Szent Őrangyalok templom hittantermében, majd ezt követően Szent Misére hívjuk a kedves érdeklődőket a templomban, 11 órától köszöntő a Gastro Balkán vendéglőben, ez a Tiszaparton található, a termálmedence háta mögött található Gastro Balkán vendéglő, és akkor ott lesz egy első előadás, melynek témája az emberi személy méltósága, majd követi ezt egy szünet, második előadás Jó, hogy vagy, az Életvédők Szövetsége. Zoltán atya ennek a szövetségnek is a képviselője, és így bemutatja a magyarországi civil szervezetnek a működését, fontosságát, különösen fontos a mai időkben az életvédelem, és kimondottan a személyes életvédelem, ezért is hívtuk meg erre a hitismereti napra. És ezt követően lesz még egy ebéd, illetve kötetlen beszélgetés, és egy fontos információt szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal, hogy amennyiben más településről több jelentkező van, tehát több jelentkező érkezne egy adott településről, úgy megoldható a szervezett utazás. Tehát mondjuk, ha már 7-8-an szeretnének egy bizonyos településről Magyar Kanizsára utazni, akkor a keresztény értelmiségi kör támogatja ennek a szervezett utazását. A jelentkezési határidőről is néhány szóban, tehát szeptember 14-ig várjuk az érdeklődőket, résztvevőket, és a bővebb információ pedig a Kék irodájában ő kapható a 024-552-539-es telefonszámon, tehát még egyszer 024-552-539, az e-mail címünk pedig kek@kek.org.rs, és hát szeretettel várunk ide is minden érdeklődőt.
3: És itt a részvételről mit lehet tudni?
4: Itt a részvételi díj a kék tagoknak 1000 dinár, a nem kék tagoknak 1200 dinár. Ebben benne van az utazás, az ebéd, a szervezési költségek és más költségek is. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy ő ezzel az összeggel tudják támogatni a hitismereti napot.
3: És akkor egy zarándoklatról is szóljunk, amely igaz, hogy nem szeptemberben lesz, de érdemes már betervezni és jelentkezni rá.
4: Így van. Október 9 és 10-én a Keresztény Értelmiségi Kör és a Szabadkai Munkás Jézus plébánia zarándoklatot szervez Vácra és környékére, mégpedig fő állomásunk, vagy fő úti célunk az a Váci Nagyboldogasszony Székesegyház. A zarándoklat keretében részt fogunk venni a Zarándoklat a Hazáért elnevezésű programon, amelyet a magyarországi partnerszervezetünk, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervez évről évre más és más helyen. És ami magát a zarándoklatot illeti, tehát mondanám röviden a programot, hogy hogyan is képzeljék el a kedves hallgatók, tehát október 9-én pénteken 8 órakor indulás a Szabadkai Püspökség épülete elől. Útközben megállunk majd Fóton, ott van egy gyönyörű szép templom, szeplőtelen fogantatás temploma, és ezt megtekintjük idegenvezetővel, majd ezt követően megyünk Vácra, ott városnézés kisvonattal, és majd ezt követően a szállásnak az elfoglalása 2-től 4 ágy a szobákban, majd vacsora és szabad program. Tehát ez lesz a pénteki napunk. Igen, akinek lesz ideje is, kedve.
3: Energiája.
4: Igen, egy esti sétán is részt vehet. És akkor október 10-e az lesz a fő napunk. Megreggelizünk a szállásunkon. Egyébként a Váci püspökségnek a szálláshelyén fognak lenni a szobák, illetve a szállásunk. És akkor 9 órakor érkezünk a Váci Nagyboldogasszony Székesegyházba. Itt lesz alkalom, gyónási lehetőségre lesz alkalom. 10 órakor ünnepi szentmise, a főcelebráns Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke, és akkor következnek majd a kulturális programok, ismerkedés a Székesegyházzal, látogatás a püspöki palotában és kertjében, közben ebéd az úti csomagból, ezt követi még egy keresztúti áltatosság, keresztúti imádság a Székesegyházban, és 16 óra körül indulunk majd haza. A részvételi díjról a kék tagoknak 130 euróba kerül ez a 2 nap, nem kék tagoknak pedig 140 euró. A részvételi díj az tartalmazza az utazást, a szállást, az étkezést és a szervezési költségeket. Az utasbiztosítást azt kérjük, hogy mindenki egyénileg kösse meg, ez nincs benne az árba. Az előleg az 70 euró, és a jelentkezési határidő az igaz, hogy már letelt, de van még néhány hely, úgyhogy akit még érdekel ez a zarándoklat, akkor a busz megteltéig még tud jelentkezni, és hát sok szeretettel várunk minden zarándoklót.
3: Én nagyon szépen köszönöm az információkat, és hogy befáradtál hozzánk. Remélem, hogy megtelik majd a busz teljes egészében.
4: Még majd ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, igaz, ez később lesz, de az adventi lelki napunkat, erről majd a későbbiekben adni fogok hírt. Minden esetre Tótfaluban lesz, ennyit elárulok.
3: Köszönöm, hogy befáradtál hozzánk.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget, jó erőt, egészséget mindenkinek.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió diszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára
1: számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14.

0: 107,1 MHz-en hirdessen ön is.
1: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-től, valamint délután 13:30-tól és 14:00-től.
0: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós

0: és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.

0: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
1: 107,1.
2: És én is köszönöm, hogy velem tartottak a délelőtt folyamán. Reggel 8-tól egészen idáig önökkel volt a szerkesztőműsorvezető Búzás Zsanna. A folytatásban híreket követően sok jó zenével kedveskedünk, illetve hát megismételünk egy reggeli beszélgetést, ahogy ezt megszokhatták így KED révén. Holnap is számítok figyelmükre. De addig se tekerjenek az állomáskeresőn, hanem inkább adjanak hangerőt, hiszen nagyon jó zenékkel kedveskedünk a délután folyamán is.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. 37 nyugat nílusi lázas esetet regisztráltak Szerbiában, amelyet elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztenek. A legtöbb fertőzés enyhe tünetekkel, például lázzal, fejfájással és izomfájdalommal jár, de ritkábban súlyos idegrendszeri megbetegedést is okozhat. A június 1-e és szeptember 6-a között regisztrált eseteket 9 szerbiai körzetben azonosították. A legtöbb esetet Belgrádban regisztrálták, összesen 10-et. A délbácskai körzetben 9, Sumadiában 5, a közép- és délbánáti körzetben 4-4, az északbánáti körzetben 2 esetet jelentettek, a Rasina és Branicevo körzetben pedig 1-1 megbetegedést regisztráltak. Az egészségügyi hatóságok szerint a szúnyogcsípések elleni védekezés fontos, különösen a nyári időszakban. Szerbiában jelenleg több mint 30 szabadtéri tűz van, a tűzoltók több helyszínen is folytatják a küzdelmet a lángokkal. A legsúlyosabb helyzet a Suva planinán, a Deliblati homokpusztán és Majdanpek térségében alakult ki. A Stara planina környékén a folyamatosan fújó, gyakran irányt változtató erős szél nehezíti a tűzoltók munkáját. A rendkívül nehezen megközelíthető terep miatt a földi oltás lehetőségei korlátozottak, ezért a lángokat a levegőből is próbálják megfékezni. A műveletekben az orosz Iljusin tűzoltó repülőgép mellett a szerb belügyminisztérium 3 helikoptere is részt vesz. A Deliblati homokpusztán az erős szél miatt ismét fellángolt a tűz, Majdanpek községben pedig Leskovo, Máli Krs, Veliki Krs és Rudnagláva térségében ég az erdő és az alacsony növényzet. Minden helyszínen tűzoltó mentőegységek dolgoznak, akik a helyiek segítségével igyekeznek ellenőrzésük alá vonni a lángokat. Év végéig az összes szerbiai közigazgatási szervnek lehetővé kell tennie az elektronikus fizetést a befizetendő illetékek és díjak esetében. Ezt az elektronikus közigazgatásról szóló törvény mai nappal hatályba lépő módosításai írják elő, közölte a helyi gazdaságfejlesztés támogató nemzeti ügynökség, azaz a NÁLED. A polgárok és a vállalkozások a jövőben nem lesznek kötelesek bemutatni a befizetésről szóló bizonylatot, mivel az állam hivatalos hatáskörben ellenőrzi majd a befizetési adatokat. Ez az első lépés a parafiskális illeték reformjában és az adómentes bevételek beszedésének optimalizálásában, amelyért a NÁLED már több mint 15 éve száll síkra, és amelyet a pénzügyminisztérium indított el a tavalyi évben, áll a közleményben. Megjelent a Magyar Nemzeti Tanács honosítási pályázatának eredménye. A 2026. április 9-e és július 9-e között meghirdetett pályázati felhívásra összesen 34 kérelem érkezett, amelyek mindegyike pozitív elbírálásban részesült. A 2024-2029-es időszakra vonatkozó köz- és felsőoktatás fejlesztési stratégiában foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Tanács visszatéríti a külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett középiskolai bizonyítványok, főiskolai és egyetemi oklevelek, valamint posztgraduális tudományos fokozatok szerbiai honosításának, illetve elismerésének költségeit. A pályázók az elbírálás eredményéről elektronikus értesítést kapnak, ezt követően pedig támogatási szerződést kötnek a Magyar Nemzeti Tanáccsal. A kedvezményezettek teljes listája az MNT oldalán érhető el. A program Magyarország kormánya társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumának támogatásával valósult meg.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, túlnyomóan napos és meleg időre számíthatunk a folytatásban is. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, a csúcsfőmérsékleti értékek 32 és 36 fok között alakulnak.
4: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
5: 107,1 MHz.

0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
0: Plusz.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Lajko Anett, stúdió vendégem pedig dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, aki a beszélgetés után már siet is Doroszlóra, a Kisboldogasszony napi búcsúra. Üdvözlöm nálunk!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Akkor kezdjük a doroszlói búcsúval. Minden évben ellátogat a kegyhelyhez ezen a napon, és hát a mai nap kiemelten jelentős, hiszen felújították a kegyszobrot. Milyenek az első benyomások? Gondolom látta már a szobrot, van ez a felszentelése.
3: Csak tévében láttam a felújított szobrot, úgyhogy ma fogom látni élőben a felújított szobrot először. Minden évben ellátogatok oda, a vajdasági magyar közösségnek az egyik legfontosabb szakrális helye. Örülök annak, hogy sok száz vagy akár több ezer zarándok el szokott látogatni Doroszlóra szeptember 8-án, illetve hát már szeptember 7-én is, és mindig el szoktam azt mondani, hogy a lelki feltöltődés, meg azon túl, hogy ez az összekapaszkodásnak egy fantasztikus helye, azért vallási, turizmusilag legyünk rá nagyon büszkék, mert Medjugorjet, meg magyarországi zarándok helyeket szoktak emlegetni, és hát nekünk is van egy olyan szent helyünk, amelyre igazán büszkék lehetünk, és amely az én megítélésem szerint egyenrangú ezekkel, vagy ugyanabban a rangban van, úgyhogy remélem, hogy még inkább el fog terjedni a híre a határokon túl is.
2: Elterjedt már egyébként az utóbbi években eléggé. Magyarországról is például nagyon sok zarándok érkezik.
3: Verebély atya is, meg Horváth Ákos atya is sokat tett annak érdekében, hogy ez így legyen, és biztos vagyok abban, hogy ma is egy nagyon szép élmény lesz, és hogy nagyon sokan lesznek, és az egy külön rangot ad az eseménynek, hogy a apostoli nuncius, vagy hát a Szent Szék belgrádi nagykövete fogja a nagymisét celebrálni. Azt gondolom, hogy ez is egy olyan tény, amire büszkék lehetünk, és hát ez is a szervezőknek a munkáját dicséri.
2: És hogy átvezessem a következő témára a beszélgetést, kell is a lelki feltöltődés, hiszen nagyon aktív időszak elé néz a Vajdasági Magyar Szövetség. Holnap-holnap után kiírhatják a választásokat Szerbiában, és a legfrissebb tegnap esti posztja alapján a VMS teljesen felkészült a kampányra. Megvan a 250 fős jelöltlista, a program, településekre lebontott eseménytáblázat, plakát, illetve jelmondat. Milyen főbb üzenetekkel és célkitűzésekkel indulnak neki ennek a kampánynak, illetve van-e olyan konkrétum a kampány kapcsán, amit esetleg már ma megosztana a hallgatókkal?
3: Várnék még a konkrétumokkal, mert lesz 6 hét, amikor az embereknek a mindennapjai a kampánytól lesznek hangosak, úgyhogy én még megkímélném néhány napig az embereket ettől, de nekünk politikusoknak, illetve politikai pártoknak fel kell készülnünk erre a megmérettetésre, és én fontosnak tartom, hogy időben elkészültünk mindennel. Az augusztust is végig dolgoztuk, mert már augusztus elején kezdődött el a felkészülés, aztán augusztus végén volt egy újabb tanácsülés. Tegnap 4 óra 10 percen át ülésezett a Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége és tanácsa, hogy mindazok az elemek meglegyenek, amelyek szükségesek egy választási megmérettetéshez. Nem azért tartott sokáig, mert a jelölteken vitatkoztunk, a jelöltek kapcsán volt a legkisebb vita. Egy nagyon sokszínű listánk lesz, 250 főből olyan emberek alkotják, akik a saját területükön bizonyítottak, rengeteg fiatal van a listán, rengeteg egyetemet végzett személy, de olyan a lista, mint a mi közösségünk, tehát van rajta mezőgazdasági termelő is, meg munkanélküli is, meg háziasszony is, meg mindenki van rajta, Horgostól Székelykevéig gyakorlatilag, vagy nem tudom, Doroszlótól, vagy Bezdántól Versecig, vagy bármi mást mondhatnék. A fő üzenete a kampánynak mindenképpen az, hogy nekünk magyaroknak saját magunkkal kell foglalkoznunk olyan értelemben, hogy meg kell teremtenünk annak a lehetőségét, hogy a következő években is a magyarság számára fontos kérdéseket olyan magyar emberek képviselhessék a szerbiai parlamentben, akik számára nincs fontosabb, mint a vajdasági magyar közösségnek az érdeke. Én azt gondolom, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségé lesz az egyetlen magyar lista, úgyhogy én minden vajdasági magyart, aki számára fontos a magyar oktatás, magyar művelődés, tájékoztatás, a mi általunk lakott települések fejlesztési elképzeléseinek a megvalósítása, arra buzdítanék, kérnék már itt a kampány megkezdését megelőzően, hogy támogassa majd a Vajdasági Magyar Szövetségnek a listáját. Minden magyarok által lakott településre el fogunk látogatni a következő hetekben. Én magam is igyekszem majd rengeteg helyre ellátogatni, sok utcafórum lesz, mindegyik rendezvény nyitott lesz. Tehát nagyon örülnék annak, hogyha azok is, akik velünk nem értenek egyet, azok is, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak, eljönnének ezekre a találkozókra, párbeszédet folytatnánk, és kialakítanánk azt, hogy a következő években mely cselekvési terv mentén kell a magyarok ügyében tevékenykedni. Van egy részletes választási programunk, ezt is a következő napokban nyilvánosságra fogjuk hozni, amely a tradicionális elemeken túl minden 21. századi kihívásra megpróbál választ adni.
2: Magának a kampánynak a kidolgozása hogyan zajlik egyébként a párton belül? Ez egy közös munka eredménye, vagy vannak olyan személyek, akik konkrétan meg vannak bízva azzal, hogy felépítsék ezt a kampányt?
3: Van egy kampánystáb, a kampánystábot a VMS tanácsának az előző ülésén neveztük ki, de nincsenek külső szakértők. Tehát mi saját kútfőből, a saját eszünktől annyi van, amennyi vezérelve próbálunk ezekre a kihívásokra megoldásokat találni. Az könnyíti a dolgunkat, hogy mi kampányon kívül is az emberek között vagyunk, tehát ismerjük a közösségünket, ismerjük a gondokat, tudjuk, hogy mik a feladataink, ezeket megpróbáljuk csokorba gyűjteni, és hát azt kommunikáljuk magunkról, amilyenek vagyunk. Tehát ez a kampány a mi esetünkben nem valami speciális kihívás, nem valami új dolog, ugyanazt csináljuk, amit egész évben évről évre az emberek között beszélgetve, meghallgatva őket, megpróbáljuk megoldani azokat a gondokat, amelyek az ő életüket nehezítik.
2: A Szerb Radikális Párt az Egyesült Szerbia listán indul, amelyet a Szerb Haladó Párt köré tömörülő erők támogatnak. A VMS hogyan foglal állást ebben a kérdésben?
3: Hát ennek mi a legkevésbé sem örülünk, és nem tudjuk támogatni, és semmi köze a Vajdasági Magyar Szövetségnek a Szerb Radikális Párthoz soha nem is volt, és a jövőben sem lesz. Mi önállóan mérettetjük meg magunkat ezen a választáson, tehát mi azzal nem foglalkozunk, hogy ki van a haladó párt listáján, ki van az egyetemisták listáján, ki van az egyik, másik, harmadik, negyedik, ötödik ellenzéki pártnak a listáján. Az egyértelmű, hogy rengeteg lista lesz, egyértelmű, hogy nem egy referendum hangulatban fog zajlani a választás, ahol van az egyesült ellenzék, mint 2000-ben volt, meg van a hatalmi koalíció. A hatalmi koalíció is rengeteg listát fog indítani. Mi pedig ugyanúgy, ahogy mindig önállóan mérettetjük meg magunkat. Úgyhogy én nem szeretnék ezzel foglalkozni, hogy kikinek a listáján van. Tudomásom szerint egyébként a Szerb Haladó Párt listáján az első 140 helyből 2 fogja megilletni a Szerb Radikális Pártot, amennyiben szereznek 140 mandátumot. Ebből az következik, és mondtam én már ebben a műsorban, hogy értem én az ellenzéket, hogy eséllyel próbálnak meg riogatni, próbálják meg a közösséget riogatni, és természetesen semmi nem halványítja le azokat a gaztetteket, sőt háborús bűnöket, amelyeket Vojislav Seselje a 90-es években elkövetett, de most 2026-ot írunk, és szeretném újra megismételni, hogy a mai világban, a mai korszakban Vojislav Seselje egy fogatlan tengeri malac, úgyhogy jelen pillanatban a Vajdasági Magyar Szövetség a szerbiai politikai életben nagyjából háromszor akkora erőt, akkora támogatottságot jelent, illetve birtokol, mint a Szerb Radikális Párt.
2: Párhuzamosan felmerül az MNT választás kérdése is. Hogyan számolnak ezzel, mire lehet számítani, lehetséges-e, hogy átcsúszik esetleg jövő évre?
3: Mi abban vagyunk érdekeltek, és azt szeretnénk, és annak érdekében lobbizunk, hogy a törvényes határidőket betartva kerüljenek kiírásra és megtartásra a nemzeti tanácsi választások. A Magyar Nemzeti Tanácson kívül még 23 másik nemzeti közösség fogja megválasztani nemzeti tanácsát, tehát az év vége előtt erre mindenképpen sort kell keríteni. Amennyiben összecsúszik a két kampány, akkor párhuzamosan fogunk két kampányt folytatni, amennyiben egyik a másika után lesz, akkor pedig gyakorlatilag az egyikből rögtön következni fog a másik. Mindkét kampányban arra fogjuk helyezni a hangsúlyt, hogy mi a vajdasági magyar közösségnek az érdeke, és azt szeretném megismételni, amit a Szent István napi palicsi beszédben mondtam, hogy a parlamenti választás mindenképpen fontosabb, mert a Magyar Nemzeti Tanács választásán akármi is lesz, a magyarok fognak győzni. Nagyon fontos, hogy a szerbiai parlamenti választáson is a magyarok győzzenek, a szerbiai parlamenti választáson pedig akkor fognak a magyarok győzni, hogyha lesz magyar frakció a következő választásokat követően is, és a magyar ügyeknek lesz gazdája. A magyar ügyeknek pedig kizárólag akkor lehet a jövőben gazdája, hogy az egyetlen magyar listára, a Vajdasági Magyar Szövetség listájára szavaznak a vajdasági magyar emberek, hiszen sem a haladók, sem az egyetemisták, sem a liberális ellenzék, sem a jobboldali szerb ellenzék a magyar ügyeket nem fogja fölvállalni és sikerrel képviselni, ez kizárólag magyar párt teheti meg. Ez bizonyította az elmúlt 3 évtized is, Vajdaságban is, meg Kárpátalján is, meg Erdélyben is, Felvidéken is, Drávaszögben is, és mindenhol máshol.
2: Beszéljünk egy kicsit a támogatásról, amely hétfő óta igényelhető, minden szerbiai nagykorú igényelheti a 6000 dináros egyszeri támogatást. A VMS miért tartotta fontosnak, hogy támogassa ezt a kezdeményezést?
3: Azért tartottuk fontosnak, hogy támogassuk ezt a kezdeményezést, mert a szerbiai költségvetésnek a jelenlegi állapota elbírja azt, hogy ilyen jellegű támogatásban részesüljenek az állampolgárok. Itt elsősorban a 6000 dináról szoktunk beszélni, de a nyugdíjasokat, a szociális segélyben részesülőket és egyéb kategóriákat még más támogatások is várják a következő napokban, következő hetekben. Nagyon érdekes volt a parlamenti vitában az a mozzanat, amikor a pénzügyminiszter nemzetközi példákat sorolt föl az elmúlt évekből, ez egy picit így a radar alatt maradt a sajtóban, de ezért is jó parlamenti képviselőnek lenni, mert első kézből lehet értesülni, és ez egy nagyon döntő szempont volt akkor, amikor mi megszavaztuk ezt a javaslatot, mert ugye itt az ellenzék azt próbálja láttatni, hogy a kormány koalíció szavazatokat vásárol idézőjelben, természetesen nem a szószoros értelmében ezzel a támogatással. Aztán kiderült, hogy az elmúlt években is ezek az interneten leellenőrizhető adatok Franciaországban is, Dániában is, Görögországban is a választások megtartásának az évében az ottani kormányok nagyon hasonló támogatásban részesítettek minden állampolgárt. Ezek az Európai Unió tagállamai, a nyugati demokráciának a fellegvárai, úgyhogy szó nincs arról, hogy itt valami balkáni, bizánci, nem tudom én milyen módon a kormánykoalíció szavazatok vásárol, meg hát az emberek egyébként se hülyék, tehát hogy nem gondolom, hogy bárki azért fog bárkire szavazni, vagy bárki ellen szavazni, mert most kap 6000 dinárt, ennek ellenére azt gondolom, hogy ez a pénz mindenkinek jól fog jönni, és hogyha mindenkinek jár, akkor természetesen mi vajdasági magyarok is, minden vajdasági magyar állampolgár ezt a pénzt vegye el, és fordítsa arra, amire szeretné.
2: Legutóbbi rádiós beszélgetés óta hát elindult az újabb tanév. Ki örül neki, ki kevésbé. 11-jel több magyar elsős indult iskolába, mint tavaly. Mit üzen ez a statisztika a vajdasági magyar családok jövőképéről és az oktatási hálózat megtartó erejéről?
3: Természetesen az lenne örvendetes, hogyha 2000, 3000 vagy 5000 magyar elsős indulna Vajdaságban, de a realitásokat figyelembe véve én örülök annak, hogy az elmúlt 7-8 évben megállt a fogyás, megállt az elvándorlás. Ez azért is örvendetes, mert azért az elmúlt tanévekben a blokkádoknak köszönhetően olyan helyzet alakult ki, amikor rengeteg szülő elgondolkodott azon, hogy máshova, elsősorban Magyarországra íratja a gyermekét, és ennek ellenére sem az általános iskolai oktatásban, sem a középiskolai oktatásban nem csökkent a magyar diákoknak a száma. Bajsán volt az idei tanévnyitó, ezt az 1300 környéki számot tartja a közösség most már esztendőkre visszamenőleg. És azért is fontos a Vajdasági Magyar Szövetségnek a kormányzati szerepvállalása, mert nem a tegnapi, hanem az azt megelőző VMS tanácsülésen számolt be Jara Szanikó oktatásügyi államtitkár asszonya az osztálynyitásokról. Ugye ez augusztus végén, szeptember elején mindig egy ilyen horror téma, hogy hol nyílhat osztály és hol nem. és bekövetkezett az, hogy egy megdönthetetlen rekordot állított fel az államtitkárasszony, annak ellenére, hogy a törvényes minimum Szerbiában 15 fő, és annak ellenére, hogy az elmúlt években el tudtuk azt érni, hogy 4-5 fővel is nyíltak magyar osztályok, most elsősorban Nyugat-Bácskában, de nem csak ott. Vannak olyan magyar osztályok, magyar tagozatok, amelyek 2, sőt 1 fővel nyíltak meg. A félreértések elkerülése érdekében szeretném elmondani, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ez pedagógiailag nem feltétlenül indokolt, és azzal is tisztában vagyok, hogy nincs túl sok dicsekvésre adó, okot adó szempont, ami miatt mi nagyon örülhetnénk annak, hogy egy meg két magyar diák jár egy-egy osztályba a szorványban, de a VMS szerepvállásának köszönhetően a törvényes rendelkezések ellenére 1-2 fővel tudunk magyar osztályt nyitni, és ez az egyetlen alternatívája annak, hogy egy-egy kis közösségben az a család kénytelen legyen úgy dönteni, hogy a gyerekét a szerb osztályba írassa a magyar helyett, és elveszítsük azt a gyereket, a közösség elveszítse magyarként azt a gyereket a jövőre vonatkozóan. Úgyhogy ez is egy tétje az előttünk álló választásoknak, hogy a magyar közösségnek lesznek-e olyan képviselői, akik ezt a jövőben is ki tudják harcolni, mert abban legyünk biztosak, hogy sem a haladó párt, sem az egyetemista mozgalom, sem a liberális szerb ellenzék, sem a jobboldali szerb ellenzék nem fogja azt fontosnak tartani, hogy néhány fővel magyar osztályok nyílhassanak szorványban.
2: Vallási turizmussal kezdtük a beszélgetést, térjünk át Palicsra. Megkezdődött ugyanis Palics egyik ikonikus épületének, a Bagolyvárnak a felújítása. Ez az ön egyik szívügye, és a tervek szerint sportmúzeumként éled újjá. A külső felújítás elindulásával párhuzamosan hol tart a tartalom megtöltése, milyen kiállítótérre és gyűjteményre számíthatnak majd az odalátogatók? Vannak-e már erre vonatkozó konkrét tervek?
3: Valóban az én szívügyem Szabadkának a műemlékvédelme, Palics régi fényének a visszaállítása, de szerencsére nem csak az én szívügyem, hanem nagyon sok vajdasági magyar szövetségben politizáló embernek a szívügye, meg rengeteg polgártársunknak a szívügye. Éppen ezért örülök annak, hogy lépésről lépésre halad azért ennek a műemlékvédelmi terv halmaznak a megvalósítása, hiszen a víztoronnyal kezdtük néhány évvel ezelőtt, aztán az emlékkútnak az átadására, felújított emlékkútnak a felújítására, átadására is sor került augusztus közepén, most pedig elindult a Bagolyvárnak a felújítása. Mi lokál patrióták nagyon büszkék vagyunk arra az épületre, meg Vermes Lajosra, mert az első aténi újkori olimpiai játékok előtt 16 évvel Palicson már olimpia volt, és a Bagolyvár volt az első olimpiai falu. Úgy egy épületként, tehát hogy ez az épület azt a célt szolgálta, hogy elszállásolásra kerüljenek a palicsi olimpián résztvevő sportolók annak idején. Ezért ilyen alakú az épület, amilyen, és ezért alkalmatlan a mai világban nagyon sok tartalomra. Tehát kérdezik az emberek, hogy miért nem lesz ott kávézó, miért nem lesz ott valami ehhez hasonlát, azért, mert a mai kor tűzvédelmi jogszabályai nem tesznek hasonlót lehetővé, de például egy interaktív sport, olimpiai és Vermes Lajos múzeum megnyitását lehetővé teszik a szabályok, úgyhogy ez lesz a távlati terv. Most első lépésben a következő 4 hónapban az épületnek a külseje fog megújulni, az eredeti állapotba kerül visszahelyezése, mert eredetileg például zsolnai cserepek voltak az épületnek a tetején, aztán ezt valamikor lecserélték valamire, akármire, és most a zsolnai cserepek vissza fognak kerülni az épületre, és a külseje fog megújulni teljes egészében a VMS tartományi szerepvállásának köszönhetően, következő lépésben pedig majd a belső tartalmak is kialakításra kerülnek, tehát sport, olimpiai és Vermes Lajos múzeum fog ott majd működni.
2: És ha már sport, augusztus végén rengeteg esemény zajlott Vajdaságban, például Szabadkai Városnap, félmaraton.
3: Olimpiai és Vermes Lajos múzeum fog ott majd működni.
2: És ha már sport, augusztus végén rengeteg esemény zajlott Vajdaságban, például Szabadkai Városnap, félmaraton.
3: Amit mindketten teljesítettünk, ha jól látom.

0: Az átlagom tehát 1.45 fölött egy kicsivel, meg most térek vissza úgy igazán a formába, én ezzel elégedett vagyok minden mellett. Persze messze van az egykori fénykoromtól, de az életkorom is messze van az egykori fénykoromtól, úgyhogy majd lesz ez még jobb is.
1: Nem mehetünk el a Bálint Talk podcast mellett sem. Politikában ritka az, amikor közvetlen és szűrőmentes megnyilvánulást láthatunk. Mennyire tudatos döntés a részéről, hogy a podcast formátumán keresztül egy sokkal személyesebb, kevésbé hivatalos arcát mutassa meg a vajdaságiaknak?
0: Én itt is igyekszem mindig jól szerepelni és önmagamat adni. A podcast az olyan szempontból más, hogy nincs műsoridő, bármit lehet, bármennyit lehet beszélni. Itt is lehet bármit, de ott bármennyit lehet beszélni.
1: Itt nem lehet bármennyit.
0: Hát úgy értem, hogy amit én őszintén gondolok, azt itt is el szoktam mondani. Volt két szakmai jellegű, meg egy személyesebb jellegű, lesznek még hasonlóak a jövőben is.
1: Mikor számíthatnak rá a követői?
0: Hát én úgy láttam a megszólalásokból, kommentekből, hogy van igény az ilyesmire is, meg nem csak rám van igény, hát mások is a Vajdasági Magyar Szövetségből azért az emberi arcukat is megmutatják, mert minden ellentétes híresztelés dacára a politikus is ember, úgyhogy ezt meg kell mutatni.
1: Köszönöm szépen dr. Pásztor Bálintnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének a beszélgetést, és el is engedjük, hiszen Doroszlóra siet.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget is.
2: Mi interjúk?
3: A vajdasági magyarságot érintő témák.
2: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
3: Mérleg.
2: Plusz.

0: 107,1.
1: SMR.
2: Én ezt hallgatnám.
1: Reklám következik.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
1: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15. Solar Hero DOO.RS 069-123-35-15.
2: Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik.
6: Minden kedden 20 és 21 óra között
7: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
8: A klasszikus rock esti iskolája.
7: Jó ég, mit tanítanak nektek?
6: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt hallhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Több ezer zarándok látogatott el Vajdaság különböző településeiről a doroszlói Szent Kúthoz Kisboldogasszony ünnepére. A hagyományos búcsún szentmisével és körmenettel ünnepeltek, a kegyhelyen pedig felszentelték a felújított Mária szobrot is. Sokan gyalog, több napon át tartó zarándoklat után érkeztek Doroszlóra. A doroszlói Szent Kút évről évre hívők ezreit vonza, Kisboldogasszony ünnepe pedig Vajdaság egyik legjelentősebb vallási eseményévé vált. A búcsú nem csak a hit megéléséről, hanem a közösség összetartozásáról és a hagyományok továbbadásáról is szól. Reggel 7-ig több mint 870 ezer állampolgár jelentkezett az egyszeri 6 ezer dináros pénzbeli támogatásra, valamint több mint 1,3 millió állampolgár ellenőrizte, hogy szerepele a részvény alapjogosultjainak nyilvántartásában, mondta Ognjen Popovitja, a pénzügyi tárca segédminisztere a szerbiai RTV reggeli műsorában. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint azok az állampolgárok, akik a térítésmentes részvényekhez való jogosultként vannak nyilvántartva, automatikusan megkapják az egyszeri pénzbeli támogatást, ezért nekik nem kell külön jelentkezniük. A bejelentés szerint a pénzt számukra szeptember 22-én, a külön jelentkezőknek pedig szeptember 23-a és 25-e között fizetik ki. Azok az állampolgárok, akik a térítésmentes részvényekről szóló törvény alapján nem rendelkeznek jogosulti státusszal, a kincstári igazgatóság portálján jelentkezhetnek a támogatásra. Az idp.trezor.gov.rs címen később szeptember 21-éig. Évvégéig az összes szerbiai közigazgatási szervnek lehetővé kell tennie az elektronikus fizetést a befizetendő illetékek és díjak esetében. Ezt az elektronikus közigazgatásról szóló törvény mai nappal hatályba lépő módosításai írják elő, közölte a helyi gazdaságfejlesztést támogató nemzeti ügynökség, azaz a NÁLED. A polgárok és a vállalkozások a jövőben nem lesznek kötelesek bemutatni a befizetésről szóló bizonylatot, mivel az állam hivatalos hatáskörben ellenőrzi majd a befizetési adatokat. Ez az első lépés a parafiskális illeték reformjában és az adómentes bevételek beszedésének optimalizálásában, amelyért a NÁLED már több mint 15 éve száll síkra, és amelyet a pénzügyminisztérium indított el a tavalyi évben, áll a közleményben. 37 nyugat-nílusi lázas esetet regisztráltak Szerbiában, amelyet elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztenek. A legtöbb fertőzés enyhe tünetekkel, például lázzal, fejfájással és izomfájdalommal jár, de ritkábban súlyos idegrendszeri megbetegedést is okozhat. A június 1-e és szeptember 6-a között regisztrált eseteket 9 szerbiai körzetben azonosították. A legtöbb esetet Belgrádban regisztrálták, összesen 10-et, a délbácskai körzetben 9, Sumadiában 5, a közép- és délbánáti körzetben 4-4, az északbánáti körzetben 2 esetet jelentettek, a Rasina és Bránicevo körzetben pedig 1-1 megbetegedést regisztráltak. Az egészségügyi hatóságok szerint a szúnyogcsípések elleni védekezés fontos, különösen a nyári időszakban.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, túlnyomóan napos és meleg időre számíthatunk a folytatásban is, és szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, a csúcshőmérsékleti értékek pedig 32 és 36 fok között alakulnak.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
0: Hallgasson bennünket!
5: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
0: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Kis boldogasszony napja van ma. Doroszlón ünnepi érseki nagymisét tartottak és felszentelték a megújult Mária szobrot. A szerb kormány rendkívüli ülésén elfogadta a miniszterelnök javaslatát a parlament feloszlatásáról és az előrehozott parlamenti választások kiírásáról, és a Vajdasági Magyar Szövetség készen áll a kampányra, mondta dr. Pásztor Bálint. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Szeptember 8-a a katolikus egyházban Szűz Mária születésének ünnepe Kisboldogasszony napja. A jeles naphoz számos magyar népi hagyomány és időjárási megfigyelés is kapcsolódik. Kisboldogasszony napja egyben az ősz közeledésének egyik fontos jelzője. A néphagyomány szerint ekkoriban gyülekeznek a költöző madarak, köztük a fecskék is, mielőtt útnak indulnak a melegebb tájak felé. A naphoz munkatilalom is kapcsolódott. Sok helyen dolog tiltónapnak tartották, különösen bizonyos munkákat, például a fonást nem végezték ezen a napon. A vallási ünnephez kapcsolódóan számos településen búcsút is tartottak, amikor a környékbeliek együtt ünnepeltek és templomba zarándokoltak. Régi hagyomány szerint Kisboldogasszony hajnalán érdemes volt kimenni a szabadba és megvárni a nap felkeltét. A néphit úgy tartotta, hogy aki ekkor figyeli a felkelő napot, különleges fényjelenséget láthat, sőt egyes helyeken úgy hitték, hogy Mária alakja is megjelenhet a napfényében. Több ezer zarándok érkezett Kisboldogasszony ünnepére a doroszlói Szentkútra. Az idei búcsú mottója: Krisztus anyja vezesse lépteinket. A kegyhelyre Vajdaság több településéről, valamint Magyarországról és külföldről is érkeztek hívek. Az eseményen a nemrég megújult Mária szobrot is felszentelték. Mecserik Anita riportja.
4: A zarándoklat nem csupán egy út, hanem közös lelki élmény és a hit megélésének különleges formája. Ezt bizonyítja egy moholi csoport példája is, akik több napon át gyalogosan tették meg az utat, hogy megérkezzenek a doroszlói Szentkútra. Kis Andrea, mohol.
5: Gyalog végig. Van egy bizonyos rész, ahol traktorozunk, meg hogyha kimegyünk az időben, mert azért csak oda kell érnünk időre, meg minden, akkor szintén traktorozunk, de ami nagyon szép, nagyon ez. Itt tényleg egy akkora kegyelem meg minden, hogy mikor jövünk, akkor tényleg hozza mindenki a saját keresztjét, meg a bánat, meg a minden, de amikor megyünk haza, akkor egy akkora megkönnyebbülés, meg egy föltődődés.
4: Az ünnep legkiemelkedőbb eseménye az érseki nagymise volt, amelyet Szántó Gangémi érsek, apostoli nuncius celebrált, majd a szentáldozást követően a hívek körmenetben vonultak át a néhány hete helyére került, felújított 165 éves Mária kegyszoborhoz, amelyet az esemény keretében szenteltek fel. Horváth Ákos, a doroszlói Mária kegyhely igazgatója.
6: Bízunk benne, hogy a jövőnek állítottuk ezt a szobrot. A közösség végtelenül hálás ezért a hatalmas projektért. Láttuk az összefogásból is, hogy mennyien fontosnak tartották ennek a projektnek a létrejöttét és minél előbbi lebonyolítását. És az elkészült művel is mindenki nagyon elégedett. Nagyon köszönik, hogy régi fényében állítottuk vissza ezt a 165 éves csodát ide a doroszlói Szentkút szívébe.
4: A Szentkút ünnepe már a Vajdaság egyik legjelentősebb vallási eseményévé vált. A zarándokok mellett a közéleti szereplők is fontosnak tartják, hogy a kegyhely és az ehhez kapcsolódó hagyományok tovább éljenek. Hugyik Rihárd, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke.
7: A Magyar Nemzeti Tanács számára rendkívül fontos a vallási zarándokhelyeknek a megőrzése, és ezt a maga központi jelentőségének tudatában értékeljük, ugyanis az egész vajdasági magyarságnak az egyik, hogy is mondjam, tehát szentségi központja a doroszlói Szentkút, amely összegyűjti a katolikus híveket az egész területről.
4: A Kisboldogasszony napi búcsú évről évre hívők ezreit szólítja meg, és nem csak vallási, hanem közösségi szempontból is kiemelt esemény a vajdasági magyarság életében. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
8: Kisboldogasszony napját ünnepeljük itt Doroszlón, a vajdasági magyar közösség egyik legfontosabb szakrális helyén. Nagy örömömre szolgál az, hogy az összefogásról, az összetartásról a vajdasági magyarok újból tanúbizonyságot tettek, hiszen a szobor közösségi adományból újult meg, az a 165 éves Szűz Mária magyarok nagyasszonya szobor, amit a vajdasági magyar közösség tagjai tisztelnek. Rengeteg zarándok látogatott el ide, egy csodálatos feltöltődésben, egy igazi lelki napban volt részünk.
4: A búcsúra már megújult a kegytemplom belső tere is. Új orgona került a templomba, valamint háromnyelvű tájékoztató táblákat is kihelyeztek. Az esemény keretében hagyományos kirakodóvásárt is szerveztek, amely tovább színesítette az ünnepi programot.
3: A szerb kormány rendkívüli ülésén elfogadta Gyuro Macut miniszterelnök javaslatát a parlament feloszlatásáról és az előrehozott parlamenti választások kiírásáról. A kabinet az alkotmánnyal összhangban Alexander Vučić köztársasági elnökhöz fordul a parlament feloszlatása és a választások kiírása érdekében. Macut szerint a választások nem az állam gyengességét, hanem a demokratikus Szerbia erejét bizonyítják. Úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban megőrizték az állam stabilitását és az intézmények működését, Szerbia pedig nem állt meg, hanem tovább haladt. A kormányfő szerint az előrehozott választások lehetőséget teremthetnek az intézmények megerősítésére és a társadalmi feszültségek csökkentésére. Macut hangsúlyozta, el kell utasítani a kirekesztés politikáját, és a politikai küzdelmet vissza kell vinni az utcáról az intézményekbe.
0: Ilyen körülmények között elsődleges feladatunk világos és kompromisszumoktól mentes volt. Megőrizni az állam stabilitását, biztosítani az intézmények folyamatos működését, és megakadályozni, hogy Szerbia leálljon. És Szerbia nem állt le. Nem csak megőriztük az állam stabilitását és az alkotmányos rendjét, hanem beindítottuk a gazdaságot és az intézményeket is erősebbé tettük, mint korábban. Építettünk, beruháztunk, új fejezeteket nyitottunk, és újra meg újra győzelmeket arattunk ott, ahol mások összeomlást jósoltak.
3: A Vajdasági Magyar Szövetség készen áll a kampányra, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A VMS elnöke kiemelte, hogy a vajdasági magyar ügyeknek kizárólag akkor lehet gazdája a jövőben, hogyha az egyetlen magyar listára, a Vajdasági Magyar Szövetség listájára szavaznak a vajdasági magyar emberek. A párt elnöke arra is reagált, hogy a szerb radikális párt az Egyesült Szerbia listán indul, amelyet a szerb haladó párt köré tömörülő erők támogatnak. Lajko Anett összeállítása.
2: Elkészült a Vajdasági Magyar Szövetség 250 fős jelölt listája, programja, településekre lebontott eseménytáblázata, plakátja és jelmondata az októberben esedékes szerbiai parlamenti választásokra. Dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában kiemelte, hogy a VMS az egyetlen magyar lista, úgyhogy arra kér minden vajdasági magyart, aki számára fontos a magyar oktatás, művelődés, tájékoztatás, a magyar lakta települések fejlesztése, hogy támogassa majd a Vajdasági Magyar Szövetség listáját. A VMS elnöke kiemelte, hogy a jelölt listán sok szakképzett fiatal neve is ott lesz.
9: Egy nagyon sokszínű listánk lesz, 250 főből olyan emberek alkotják, akik a saját területükön bizonyítottak, rengeteg fiatal van a listán, rengeteg egyetemet végzett személy, de olyan a lista, mint a mi közösségünk, tehát van rajta mezőgazdasági termelő is, meg munkanélküli is, meg háziasszony is, meg mindenki van rajta, Horgostól Székelykevéig gyakorlatilag, vagy nem tudom, Daroszlótól, vagy Vezdántól Versecig, vagy bármi mást mondhatnék. A fő üzenete a kampánynak mindenképpen az, hogy nekünk magyaroknak saját magunkkal kell foglalkoznunk olyan értelemben, hogy meg kell teremtenünk annak a lehetőségét, hogy a következő években is a magyarság számára fontos kérdéseket olyan magyar emberek képviselhessék a szerbiai parlamentben, akik számára nincs fontosabb, mint a vajdasági magyar közösségnek az érdeke.
2: A politikus hangsúlyozta, hogy a következő hetekben minden magyarok által lakott települése ellátogatnak majd. A rendezvények nyitottak lesznek, így nagyon örülnének annak, ha azok is eljönnének majd, akik nem értenek egyet a VMS politikájával, emelte ki dr. Pásztor Bálint. A politikus arra is reagált, hogy a szerb radikális párt az Egyesült Szerbia listán indul, amelyet a szerb haladó párt köré tömörülő erők támogatnak. Úgy fogalmazott, jelen pillanatban a VMS a szerbiai politikai életben nagyjából háromszor akkora erőt, akkora támogatottságot jelent, illetve birtokol, mint a szerb radikális párt. A VMS elnöke arról beszélt, hogy a pártnak semmi köze a radikálisok és haladók közötti kapcsolathoz.
9: Hát ennek mi a legkevésbé sem örülünk, és nem tudjuk támogatni, és semmi köze a Vajdasági Magyar Szövetségnek a Szerb Radikális Párthoz, soha nem is volt, és a jövőben sem lesz. Mi önállóan mérettetjük meg magunkat ezen a választáson, tehát mi azzal nem foglalkozunk, hogy ki van a haladó párt listáján, ki van az egyetemisták listáján, ki van az egyik, másik, harmadik, negyedik, ötödik ellenzéki pártnak a listáján. Az egyértelmű, hogy rengeteg lista lesz, egyértelmű, hogy nem egy referendum hangulatban fog zajlani a választás, ahol van az egyesült ellenzék, mint 2000-ben volt, meg van a hatalmi koalíció. A hatalmi koalíció is rengeteg listát fog indítani. Mi pedig ugyanúgy, ahogy mindig önállóan mérettetjük meg magunkat. Úgyhogy én nem szeretnék ezzel foglalkozni, hogy kikinek a listáján van. Tudomásom szerint egyébként a Szerb Haladó Párt listáján az első 140 helyből 2 fogja megilletni a Szerb Radikális Pártot, amennyiben szereznek 140 mandátumot.
2: Dr. Pásztor Bálint a tanévkezdésről, a vallási turizmus fontosságáról és a palicsi Bagolyvár felújításáról is beszélt. Utóbbi kapcsán kiemelte, hogy az épület a következő 4 hónapban az eredeti állapotába kerül vissza, tetejére pedig zsolnai cserepek kerülnek. Ezt követően a belső tartalmakra helyezik a hangsúlyt, ugyanis sportolimpiai és Vermes Lajos múzeum működik majd a Bagolyvárban.
3: A pontos idő 16 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Stratégiai partnerség kialakításáról állapodott meg Szerbia és Üzbegisztán. A mezőgazdaság jelenlegi helyzete a vártnál is rosszabb, vallják a termelők, és tábori mise volt a Deonicán. Jönnek a részletek. Stratégiai partnerség kialakításáról állapodott meg Szerbia és Üzbegisztán. Az üzbég államfő Savkat Mirziyoyev most először járt hivatalos látogatáson Belgrádban, ahol mások mellett a szerb elnökkel Alekszandar Vučićjal is egyeztetett. A két elnök a gazdasági együttműködésről és a szabadkereskedelmi megállapodás előkészítéséről tárgyalt. Rózsa Krisztina összefoglalója.
10: Ünnepélyes keretek között a szerb és az üzbég himnusszal fogadták Savkat Mirziyoyevet a Szerbia palotánál. A két elnök 4 szem közti megbeszélése után a delegációk is tárgyalóasztalhoz ültek. A felek közös nyilatkozatot írtak alá a stratégiai partnerség létrehozásáról, valamint 20 kétoldalú dokumentumot is átadtak egymásnak. Mirziyoyev a szerb köztársaság érdemrendjét is átvette. Az üzbég elnök elmondta, hogy Alekszandar Vučić politikai akarata, Üzbegisztán iránti figyelme és a párbeszédre való nyitottsága rövid idő alatt szilárd alapot teremtett a két ország együttműködéséhez, amelyet most stratégiai partnerségi szintre emelnek. Hozzátette, hogy ez egy szoros barátság és hosszú távú, kölcsönösen előnyös együttműködés kezdete lehet. Alekszandar Vučić, szerb államfő. Szerbia és Üzbegisztán két egymástól több ezer kilométerre fekvő ország, mégis közel állnak egymáshoz a vendégszeretet, a becsület és a kölcsönös tisztelet szellemében. Ma közös történelmünk új oldalát írjuk. Ez az elismerés mély hálánk, őszinte barátságunk és a közös jövőbe vetett hitünk kifejezése, amelyet együtt fogunk építeni. Különös büszkeséggel és szívből jövő szeretettel fordulok ma Savkat Mirziyoyev elnökhöz és minden jelenlévőhöz. A felek megkezdték a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat is. A szerb államfő hangsúlyozta, hogy minél hamarabb meg kell kötni a szabadkereskedelmi megállapodást, valamint döntést kell hozni a Belgrád-Taskent közvetlen repülőjárat elindításáról. A program részeként bemutatták a jövőbeli belgrádi-taskenti utcatábláját.
3: Ha az állam nem húz védőhálót a mezőgazdaság köré, komoly bajok lesznek, mondják maguk a termelők és a szakemberek is. A mezőgazdászok az asszály mellett is igyekeztek termelni, de elmondásuk szerint a nevetséges felvásárlási árak és támogatási formák kuszasága mellett nem tudnak stabilan gazdálkodni. Fejős Ornál a tudósít.
11: A napokban jelentette be 9 gazdasági szervezet, hogy az utcára vonulnak. Ezzel is jelezve az illetékeseknek, hogy a mezőgazdaság jelenlegi helyzete a vártnál is rosszabb. A termelők felháborodását a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának legutóbbi döntése váltotta ki, amely szerint eltörölnék az agrártámogatások első részének a 18 ezer dinár felhasználását igazoló számlabemutatási kötelezettséget, ráadásul most, amikor ezt már mindenki megtette. Emellett pedig követelik a támogatások második részének azonnali kifizetését, és kifogásolják, hogy az illetékesek nem védekeznek a piaci kartelezés ellen. Bata Erzsébet, a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke.
12: Nagyon kevés jövedelemre, sőt nem is tudnak jövedelemre tertenni, őrült szárazság volt, és nagyon nagy kárt okozott a gazdálkodásban. Alacsony árak vannak, felvásárlási árak, ez a másik probléma. Jog van erre kérésre, viszont békés úton és szépen tárgyalva, megtárgyalva asztalnál, és azt papírra fektetve, ennek lenne a legnagyobb értelme.
11: A gabona árak alacsonyak, kereslet pedig nem igazán van. Jelenleg az alacsony vízállás miatt nincs kivitel. A felvásárolt áru így az országban reked. A termelőknek a támogatások nyújtottak valamekkora segítséget, de ezek kifizetése sem vált rendszeressé. Az elmúlt 6 év szárazsága pedig még nagyobb csapást mért az ágazatra. Mondja Sándor József, felsőhegyi felvásárló.
13: Kistermelők jelentős részének valóban át kell gondolni, hogy érdemes-e a mezőgazdasággal foglalkozni, kifizetődik-e vagy nem fizetődik ki. Tehát, hogyha itt nem történik drasztikus változás, vagy az időjárásban, vagy pedig az állam részéről a viszonyulás a mezőgazdasági termelők irányába, akkor itt nagyon sok embernek le kell tenni a szerszámot, és azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nagyon sok cég is abba fogja hagyni a működését.
11: Ebben az évben a búza, árpa és a kukorica ára is 20 dinár alatt mozgott, míg a napraforgó felvásárlási ára mind máig nincs meghatározva. Mindeközben Magyar Kanizsa község egyes részein az elmúlt 3 hónapban még 10 mm eső sem esett. A hozamok a tengeri esetében 10 mázsa körüli volt, míg a napraforgónál még ennél is rosszabb. A kalászosok valamelyest többet teremtek, de az is messze elmarad egy átlagos évhez képest.
3: Múzsiától 12 kilométerre a Tisza közelében 30 évig létezett egy Deonica nevű település. Utolsó lakosa 1964-ben költözött el. A tanyavilág egykori lakói, a leszármazottak és a múzsiaiak minden évben kisboldogasszony napja körül a települést jelképező keresztnél emlékeznek a nehéz sorsú, de összetartó magyar közösségre. Kecskés István és Vajtai Viktória beszámolója.
0: Az 1930-as árverésen 35 magyar gazda vásárolt a Deonicán házhelynek jelölt egy-egy holdnyi földet. A Deonica megnevezés a kataszteri térképről ered, ami azt jelenti, hogy része volt a kincstári területnek. A 36. telket az iskolára hagyták, amelyet a deonicaiak saját költségükön építettek fel 1936-ban. Fodor Kovács Katica Múzsjáról.
14: Az első osztálytól 5. osztályig volt iskola osztályok. A diákok szülei tartották el a tanítót azzal, hogy minden nap másik szülő főzött. Mikó pedig nő volt, tanítónéni volt, akkor lehetett elhozni neki, és ő maga elkészítette, itten volt ideje neki, akkor is a szülők rendezték. A meszelést, az iskolát kívül belül minden évben átmeszélték a diákok szülei.
0: A Deonicán töltött gyermekévek kitörölhetetlen nyomot hagytak minden valamikori ott élőben. A felnőtteknek viszont komoly harcot kellett vívni a családjuk fenntartásáért. A föld gyengén termett, csak a szegények gyümölcsének nevezett szilvafa, meg a megyfa hozott gyümölcsöt. Sándor Dobó Rozália, Múzsjáról.
15: Itten nagy szegénység volt, mert itt talán a muzslának a szegényei hurcokottak ide le Deonicára. De amúgy a közösség nagyon jó volt. Nagyon nagy hívők voltak. Nagyon. Minden ünnepet megtartottak, meg mindenkit becsültek. Tudták az embereket becsülni. Ott egy disznótor nem múlt el, hogy ne vigyenek a szomszédba paprikást vagy valamit. Az még olyan világ volt.
0: 1937-ben Deonica bejáratánál keresztet emeltek. Azóta minden év szeptemberében a múzsiai búcsú előtti vasárnapon itt tartották a deonicai búcsút. A település megszűnése után a kereszt is eltűnt. Az egykori deonicaiak 1987-ben állították újra. Gabona Hunka Katalin Múzsjáról.
16: Emlékszem, hogy mennyi virággal díszítették mindig ezt a keresztet. Mikor mindenki elhurcolkodott innen, már elmentek a faluba, akkor ellopták a feszületet. valaki ledöntötte, és ellopták a feszületet. Na és akkor mi csináltattunk, de közben valaki, nem tudom, hogy ki Stánkó, ki valamelyik plébánosunk vette ezt a feszületet, és akkor a férjem vezetésével többen fölépítette, átújították ezt a keresztet.
0: Szent beszédében a múzsiai segédlelkész hangsúlyozta, az itt élők Istenbe vetett hite segítette őket abban, hogy a nehéz körülmények között is egy élő közösséget építsenek maguknak.
17: Nekem ez egyik különleges hely, mert muszáj mindig emlékezni nekünk az a gyűkereket. Nem csak további út is kell, arrafel is kell nagyon figyelni, ugyanaz, ahonnan mi kezdtünk az életünket.
0: Deonica története mára egybefort Múzsia történetével. Mindkét település lakóinak a szorgalma és az összefogása ma is példamutató. Boldizsá Rozália Múzsiáról.
18: A nagyszüleim meséjéből tudom, hogy itt milyen gazdag élet volt, hogy milyen jó éltek, mennyire barátkoztak, egymáshoz járkáltak az emberek, ünnepeket ünnepeltek közösen, iskola volt, gyerekek játszottak, és ez a valamiféle visszaemlékezés, ez tart engemet is, hogy ameddig én élek, én is emlékezzek ezokra az emberekre.
0: Deonica már több mint 60 éve nem létezik. A helyén egy kereszt és néhány házrom maradt. Az emberek emlékezetében azonban ma is tovább él.
19: Sport.
3: Holnap kezdődik a 34. férfi röplabda Európa-bajnokság, amelynek Finnország, Olaszország, Bulgária és Románia ad otthont. A kontinens viadal szeptember 26-áig tart, a tornát holnap este 19 órakor Szófiában nyitják meg, ahol a B csoport első fordulójában Bulgária Észak-Macedóniával találkozik. A szerb válogatott a C csoportban Tamperében szerepel majd. Szerbia ellenfelei Észtország, Finnország, Hollandia, Belgium és Dánia lesznek. A csoport kör után a legjobb csapatok jutnak tovább az Európa-bajnokság kieséses szakaszába. A pontos idő 16 óra 22 perc, híradót hallottak.
19: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, a csúcsfőmérsékleti értékek 32 és 36 fok között alakulnak. Én mára köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Dédics Szuzanna várja önöket friss hírekkel. További szép napot kívánok, a viszonthallásra!
20: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
21: Tartson velünk a folytatásban is!

0: Niçin topluyor benden iyilik? Niçin duruyor mutlak olarak? Yapadın keder, kimasarlık. Çapaz yine bat, o ki değil mi ne olur?
1: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
3: A 107,1 MHz-en.

0: ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.
2: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
3: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
4: A legendák nálunk szólnak.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: A 107,1 MHz-en.
4: A régi zenék hullámhossza.
7: 107,1 MHz.
4: A lemez forog tovább.

0: Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodóvásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Nosztalgiázzon velünk!
3: A régi zenék hullámhosszán.
4: A régi zenék hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.
2: Ahol
3: a régi zenék szólnak.
2: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 70-es években.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Tisztelt hallgatóink! Tisztelt hallgatóink!
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádió diszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1-nek a hercen.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért?

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
3: A főhős ellovagol a messzeségbe.
4: A repülő csészehaj leszáll.
3: Valaki fegyvert ránt.
4: Más pedig szerelmesen ölel.
3: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
4: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: Filmzenei műsorunkban néhány ismert gangsterfilm dalaival készültünk. A Tiszta Románc, a Donnie Brasco és a Carlito útja című filmekből érkezik a zene. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
3: Muzsikál a mozi.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Quentin Tarantino forgatókönyve alapján Tony Scott készített akciótrillert Tiszta Románc címmel 1993-ban. A főszerepekben Christian Slatert és Patricia Arquette-t láthatjuk. Mellettük még jó pár sztár játszik a filmben. Brad Pitt, Gary Oldman, Dennis Hopper, Val Kilmer, Christopher Walken, Samuel L. Jackson, James Gandolfini, és még sorolhatnánk.

Ferenc, a képregénybolti eladó, aki amúgy az ázsiai akciófilmek megszállott rajongója, és Alabama, a múltjával leszámolni készülő Call Girl, egymásba szeret. Clarence biztos, ami biztos, lerendezi kedvese túlságosan ragaszkodó striciét, és a kisebb vérfürdőbe torkoló akció végén felkap egy kokainnal teli bőröndöt is. Útnak indulnak, hogy túladjanak a szajrén, csak hogy a nyomukban liheg a maffia, míg a célállomásnál a rendőrség vár rájuk. Ám pokoljárásuk végén, dacára körülöttük dobzódó erőszaknak, ott mosolyog rájuk az elkerülhetetlen happy end.

Tudja, a szicíliaiak nagy hazudozók. A legjobbak a világon. Én szicíliai vagyok. Az apám volt a profi hazudozók nehézsúlyú világbajnoka. Mellette megtanultam a műfaj mimikáját. 17 féle dolgot tehet egy férfi, ha hazudik, ami elárulhatja. 17 jele lehet annak, hogy hazudik. A nőknél 20, a férfiaknál 17. Ha az ember ismeri ezeket, minden hazugságvizsgálógépnél biztosabb ítéletet mondhat. Egy olyan játék ez, amelyben maga mindent el akar titkolni előlem, de valójában mindent elárul. Tudom, hogy tudja, hol vannak. Mondja el nekem, mielőtt maradandó károsodást okoznék.

0: Maar hvad siger du, jeg?
1: Ja, selv siger jeg.
0: Det gør... Sjokket, Olva, sjokket. Gulene sjena dörtin elämryyli.
2: Älpyvylyyn et ole alun.
0: Monta kettiin, nem tutam hallot teruula. A siciliaiak
2: a niggerektől származnak.
1: Hogy mondta?
0: De ez tény. A sziciliaiaknak nigger vér folyik az ereikben.
1: Hát ez nagyon jó.
0: Ha nem hisz nekem, utána nézhet. Több száz évvel ezelőtt a mórok megszállták Sziciliát. És a mórok niggerek.
1: Igen?
0: Tudja, réges-régen a sziciliaiak olyanok voltak, mint ma az észak-olaszok. Szőkék és kékszeműek. De szóval... Jöttek ugyebár a mórok, és megváltoztattak mindent. Örökre megváltozott a vérvonal. Ezért lett
2: a szőkehaj és a kék szem helyett fekete haj és sötét bőr.
0: Esküszöm, hogy döbbenetesnek találom. De tény, hogy ki tudja hány száz évvel később.
2: Ma is minden szicíliaiban. Benne van az a négervér.
0: És ez... Nem, ez színtiszta történelem. Le van írva. Ez tény, le van írva.
1: Imádom a Palit. Imádom.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. A fedő neve Donnie Brasco, Mike Nevel 1997-es krimije Al Pacinoval és Johnny Deppel a főszerepben. Az FBI egyik embere beépül az alvilágba, konkrétan egy bűnöző családjába is, hogy nem, barátság alakul ki a kiszemelt áldozata és közte.

A fedőneve Donnie Brasco megtörtént esetet dolgoz fel. Az eredeti FBI ügynöknek úgy volt, hogy néhány hónapig kellett volna beépítettnek lennie, ebből végül 6 év lett. Nem lehetett egyszerre megfelelni az FBI-nak, a gangster főnöknek és a saját családjának, anélkül, hogy bárkit veszélyeztetne. Végül az Al Pacino által játszott mafiózó börtönbe került, és nem csak a filmen. A Johnny Depp által alakított valódi FBI ügynök pedig még mindig a tanúvédelmi programban van.

0: Te vagy Don az ékszerész. Fogd. Gyönyörű darab.
1: Add az asszonynak.
0: Az asszonynak? Már hogy adnám? Nem vagyok nős.
1: Barátnőd van?
0: Igen, barátnőm az van.
1: Akkor vedd el.
0: Hé, megvesztél? Azt kértem tőled, hogy passzold el ezt a gyémántot. Én csak 8000-et akarok belőle. Világos?
1: Én meg azt mondom, olyannak próbáld elsütni, aki nem ért hozzá, mert ez Kylie. Érted?
0: Azt mondod, Kylie, honnan a francból veszed? Meg se nézted rendesen.
1: Ez hamis.
0: Nyugi, tudom, mi az a Kylie.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Carlito, ezt Benny Blanco küldi.
3: Vidd vissza!
4: Gyerünk, gyerünk!
3: Charlie, kérlek, ne csináld ezt! Benny Blanco sok pénzt hagy itt nálunk!
5: Á, csak egy piti narkóneppel.
3: Mit történt veled? Miért viselkedsz így? Ne gyűlöld ennyire Bennyt! Csak olyan, mint te voltál 20 évvel ezelőtt!
5: Én nem voltam ilyen! Nem voltam ilyen!
4: Mr. Brigante, másodszor utasítja vissza az italomat, nem szereti a pesgőt?
5: Lehetséges!
1: A hangrészlet a Carlito útja című 1993-as amerikai krimiből való, amelyet Brian De Palma rendezett. A főszerepben Al Pacinoval és Sean Penn-nel. Dalok jönnek ebből a filmből, én viszont búcsúzom. Ez volt a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
3: Megvan!

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 3,

a becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: a minőségi magyar zene.
1: Akkor Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rock zenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Jól van, emberek, óra indul.
3: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
2: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
2: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
4: A lázadó női punk rock úttörője és legendája John Jett 1958. szeptember 22-én született. Mindössze 16 évesen alapította meg az első sikeres tiszta női hard rock zenekarát, a The Runaways-t.

0: Vogue-zenerszúr a rádióból. SMR.
1: Az Edda második korszaka, az Edda művek 5. Koncert 1985 albummal kezdődött. Gömöri Zsolt 1986-os érkezésével ő vált az Edda első számú zenei motorjává. A gitáros poszton Csillag Endre és Alapi István váltotta egymást, majd Kun Péter tragikus halála után 1996-ban ismét Alapi István lett a gitáros. Végül a Gömöri, Alapi, Pataki hármasnak köszönhető a modern Edda tartós zenei arculata.

0: minden kedden Rock Klasszik.
1: A Takács Tamás Dirty Blues Band 1990-ben alakult. A banda neve eredetileg csak Dirty Blues Band volt. A zenekar 2008-ban változtatta meg a nevét Takács Tamás Blues Bandre, úgyhogy elhagyták a névből a Dirty, piszkos jelzőt.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A Generál Zenekar 1971-ben alakult Budapesten. Az alapítók között ott volt Révész Sándor, Karácsony János és Novai Gábor. 1975-ben a zenekar története éles fordulatot vett. A távozó tagok miatt Novai Gábor újjászervezte a csapatot, ekkor csatlakozott Horváth Károly, Charlie és Tátrai Tibor.

0: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
1: A klasszikus rock esti iskolája.
0: Jó ég, mit tanítanak nektek?
2: Rock klasszik.
3: Az 1973-ban alapított Scorpio zenekar onnan kapta a nevét, hogy az alapító tagok közül hárman is a Scorpio csillagjegyben születtek. Freireis Károly eredetileg a világhírű Emerson, Lake és Palmer mintájára hárontagú formációt tervezett, és csak az utolsó pillanatban döntött egy plusz gitáros bevonása mellett. Rendkívül sokat koncerteztek külföldön, Lengyelországban például szinte hazai zenekarnak számítottak.

0: utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.
1: A Cream egy brit blues rock szupercsapat volt, amely 1966 és 1968 között működött. Tagjai Eric Clapton gitáros, Jack Bruce basszusgitáros és Ginger Baker dobos voltak.

0: Rock Klasszik.
1: A Led Zeppelin különlegessége abban rejlett, hogy sok kortársukkal ellentétben 1968-as alakulásuk óta fennállásuk 12 éve alatt egyetlen tagcsere sem történt.

Huh?

0: Most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak
1: a rockzene örök slágerei
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A ZZ Top 1969-ben alakult a texasi Houstonban. Következzék a három amigó.
4: About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Most a leggyorsabb újjak pengetik a húrt.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban már szól is az AC/DC. A banda 1973-ban alakult az ausztráliai Sydney-ben. A skót származású testvérpár Angus és Malcolm Young által alapított zenekar védjegye a dübörgő gitár riffek és Angus ikonikus iskolás fiú egyenruhája. Ez az AC/DC.

0: 107.1 Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az 1968-ban alakult Deep Purple történetét a zenekar belső konfliktusai és folyamatos tagcseréi alakították. A Richie Blackmore gitár, John Lord Hammond orgona, Roger Glover basszusgitár, Ian Paice dobok és Ian Gillan ének összetételű felállás alapozta meg az igazi világhírt. A Deep Purple nevet Richie Blackmore javasolta, mivel ez volt a nagymamája kedvenc jazz slágerdalának a címe.

0: klasszikus rock esti iskolája.
1: Gyerekek, én mindig kitűnő voltam!
2: Rock klasszik, klasszik, klasszik.
3: A Szombathelyi Lord együttest 1972-ben alapította Vida Ferenc basszusgitáros. 1982-ben lett Paul Mihály a zenekar arca és hangja. Guido Falvi Attila billentyűssel készültek a zenekar legsikeresebb lemezei.

0: 107,1.
1: ASMR.
2: Hé, ide néz, édes! Mindenem szerelemre éhes!
3: A Sex Action zenekart 1989-ben Budapesten hívta életre Szendrei Zsolt, Szasza énekes és Mátyás Attila gitáros. A dobokat Zana Zoltán Zoli püfölte, akit manapság leginkább Gangsta Zoliként ismerünk. Ők a magyar dirty rock, vagyis a tetoválós, motoros, nyers rock stílus megteremtői.

0: Minden kedden 20 és 21 óra között.
1: Vár a keddest, dörönjen az ég, a rock zene ma csak a tiéd.
0: Rock Classic.
2: A Rush zenekar védjegyévé a komplex ritmusok, a sci-fi és filozófiai ihletésű dalszövegek, valamint a három zenész elképesztő virtuózitása vált. A banda 1968-ban alakult meg a kanadai Torontóban. A klasszikus felállás 1974-ben született meg, és több mint 40 évig változatlan maradt.

0: csak keményen. Rockzene szól a rádióból. SMR 107,1.
1: A Motorhead egy korszakalkotó brit rockzenekar, amelyet 1975-ben Londonban alapított Ian Lemmy Kilmister énekes basszusgitáros. A Motorhead kifejezés az angol szlengben amfetamin használót jelent. Lemmy először Bastards néven akarta futtatni a zenekart.

Esti koktél. A Liquido 1996-ban alakult Németországban. A zenekart 4 gyermekkori barát alapította, akik mindannyian ugyanabba az iskolába jártak. Az alapító felállása teljes pályafutásuk alatt változatlan maradt. Narcotic című daluk 1996-os bemó felvétele akkora őrületet generált, hogy a Virgin Records azonnal lecsapott a csapatra, és 1998-ban hivatalosan nemzetközileg is megjelentette a kislemezt.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az 1985-ben Los Angelesben alapított Guns N' Roses világszerte több mint 100 millió albumot adott el. 1987-ben jelent meg debütáló lemezük az Appetite for Destruction, amely minden idők legsikeresebb bemutatkozó albuma lett. Ők az első olyan klasszikus rockbanda, amelynek két videóklipje is átlépte a 2 milliárdos megtekintést a YouTube-on.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as és 90-es évek
2: legnagyobb rockslágereivel.
3: A Red Hot Chili Peppers 1983-ban alakult Los Angelesben. Történetüket rengeteg tagcsere tarkította. A zenekar két állandó tagja, Michael Flea Balzari basszusgitáros és Anthony Kiedis énekes, az összes dalszövegírója.

0: Rock! Rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: 1981 tavaszán a dán származású dobos Lars Ulrich hirdetést adott fel, hogy zenésztársakat keres egy heavy metal bandához. A hirdetésre James Hetfield énekes-gitáros jelentkezett. 1981. októberében hivatalosan is megalapították a Metallicát. 1983-ban az első lemez felvételei előtt Dave Mustaine gitárost agresszív viselkedése és alkohol problémái miatt kitették a zenekarból. Helyére Kirk Hammett érkezett.

Az amerikai Alice Cooper 1948-ban született Vincent Furnier néven. Ő a sok rock atya. Több mint 50 éves karrierje során 28 albumot készített, amikből 50 millió kelt el világszerte. 2026-ra nagyszabású amerikai és európai turnét hirdetett.

0: Álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. A stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Mi vagyunk a 90-es évek zenéi. Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban. Rádióban.

0: a 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai
1: Magyar Rádióban. Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: Mert ami jó, az jó.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

nevem meg kelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom, hogy engem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.